Gabriel Pierni, Szidalíz második szvitje hangzott el. A mű több részében pasztorális hangulat uralkodott, a fafúvós hangszerek különös fontos szerepet kaptak a hangulatfestésben. Semmi Musa fuvola versenyével folytatódott a hangverseny.

Az 1984-ben született Sammy Moussa fuvola versenyét Emmanuel Pahu és a francia nemzeti zenekar adta elő. A műben a fuvola nem csak lírai hangszerként jelenik meg, hanem nagyon technikás szerepet is kap. Moussa zenéjére jellemző a sűrű harmónia világ, olvastam róla. A ráadás Saint-Saëns románca volt.

Saint-Saëns románcát játszotta Emmanuel Pahu. Muszorszkij Éjakopárhegyen című szimfonikus költeménye következik. Ezt a különleges zeneművet a komponista Staszovnak ajánlotta, és 1861-ben írta Gogol Szent Iváné című drámája nyomán. A művet Rimszkij-Korszakov hangszerelte.

Muszolszki Éj a Kopárhegyen című szimfonikus költeményét hallottuk a Francia Nemzeti Zenekar előadásában. Muszolszki őserejű látomása kicsit Berlioz fantasztikus szimfóniájának, főleg a Boszorkány szombat tételnek mondjuk így rokona. Richard Strauss szimfonikus fantáziája következik, az Árnyék nélküli asszony.

Richard Strauss az Árnyék nélküli asszony szimfonikus fantáziáját játszotta a francia nemzeti zenekar Fabien Gabel irányításával. Maga az opera a színpompás keleti mitológiára, az Ezeregy éjszaka mesevilágára épül. Most egy nagyon különleges felvétel következik. Camille Saint-Saëns zongorázik.

Camille Saint-Saëns zongora játékát hallottuk egy 1905-ös felvételről. Az Esdur Waltz Mignont játszotta kiváló zongoraművész zeneszerző. Saint-Saëns egyébként nem csak muzsikált, kinevezték a Szép Művészeti Akadémia igazgatójának és annó. A francia komponista Émol Kvartettje következik.

Camille Saint-Saëns émo kvartettjét az Amarvo Nós négyes adta elő, csak érdekességként elmondom, mert eszembe jutott, hogy annó Hindemith az Amarvo Nós négyesben brácsázott, aztán a fasiszta rendszer elől Törökországba emigrált, ő 68 éves korában halt meg Frankfurtban. 4 óra van.

Jean-Philippe Rameau, a tánc apoteózis a zenekari szintje következik. Rameau akkor nem csak nagy zeneszerzője, de nagy gondolkodója is volt. Imádta a természetet, hatalmas sétákat tett, és ahogy írta, a magányos sétáló álmodozásai egészen új irányt szabtak a 18. századi francia zenének. Nagyon sok tudományos írása megjelent a muzsikáról. A zene elmélet új rendszere című művével keltett feltűnést, és ahogy lenni szokott, szelet vetett és vihart aratott. De más műveket is írt. Már az első színpadi művével meghódította a közvéleményt, nagyon híres lett pillanatok alatt.

Rameau a tánc apoteózisa szvittjét hallottuk a Les Musiciens du Louvre muzsikusainak előadásában. A zeneművet egyébként a karmester Mark Minkowski egészítette ki. Most Robert Schumann zongora darabja következik, az Opus 13-as szimfonikus etüdök. Cancuo zongorázik.

Schumann szimfonikus etüdök ciklusát játszotta Zhang Zuo. Gyönyörű mélyzene, nagy hatású muzsika, Schumann költői világától a harcos Dávid szövetségig minden megtalálható az etüdökben. Dmitrij Sasztakovics ünnepi nyitánya következik, most opusz száma 96, az előadók az Edmontoni Szimfonikus Zenekar tagjai.

Sosztakovics ünnepi nyitányát játszotta az Edmontoni szimfonikus zenekar Uri Mayer vezényletével. Ezt a művet nem sokkal a 10. szimfónia megírása után komponálta meg Sosztakovics, és az októberi forradalom 37. évfordulóján rendezett díszhangversenyen mutatták be. Buxtehude kantátája szól.

Dietrich Buxtehude Membra Jesu Nostri ciklusának 5. kantátáját hallottuk a bázeli La Cetra énekegyüttes és barokkzenekar előadásában. Érdekes, hogy a zeneszerző a koncertjein belépő díszedése helyett önkéntes adományok fejében szövegkönyveket árusított. Most egy Handel kamaramű szól.

Édes virágok ámbra pihéi. Handel kamaradarabját Hélène Plouffe, Louis Pellerin és Dom André Laberge előadásában hallottuk. Handelt London tette nagyjá, ugyanakkor itt ment tönkre az egészsége, ehhez hozzájárult a siker, a taps, meg az intrikák, a hitelezők és a túlfeszített munka is. Bach D-dur szvitje szól.

Bach D-dur zenekari szvittjét az új-zélandi szimfonikus zenekar adta elő, vezényelt James Sedales. Popper Dávid magyar fantázia pastorája következik, amit magyar rapszódiának is neveznek, opuszáma 68, amiben a szólót Sean Ralston játssza.

Per Dávid magyar rapszódiája szólt Sona Ralston és a Calgary Philharmonikus zenekar előadásában. A darab akkor született, amikor meghalt Liszt Ferenc, tehát 1886-ban. Egyébként olyan dallamokat is hallottunk, amit Liszt is feldolgozott a rapszódiákban. Johannes Albertus Grönemann G-dur szonátája szól.

Johannes Albertus Grönemann G-dur szonátáját Jedvenc és Marian Munen szólaltatta meg. Utolsó muzsikánk ma Mozart 15-ös körű jegyzékszámú B-dur szonátája. Legyen olyan jó napjuk, mint amilyen jó ez a muzsika, ezt kívánja önöknek a hangmérnök Mátyus Otto, a szerkesztő Katona Márta, és a műsor vezetője Németh Attila.

0: A Nocturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A fórumon Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár Volodymyr Zelenszkijjel egyeztetett a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát, valamint az ukrán rakéta és légvédelmi eszközgyártás fokozását sürgették. Közben az ukrán elnök hangsúlyozta, orosz közvetítőn keresztül azt üzente az orosz elnöknek, hogy a Donyec-medence feladása nem lehet a békeszerződés része. Rakétákat lőtt ki Izraelre Irán. A zsidó állam légvédelme mind a 4 perzsa rakétát megsemmisítette az ország északi része felett. Az izraeli hatóságok gyülekezési tilalmat rendeltek el, az óvóhelyek előkészítésére szólították fel a lakosságot, mára pedig tanítási szünetet jelentettek be. Közben Donald Trump önmérsékletre intette a zsidó államot, hangsúlyozva, hogy egy túlzó válaszcsapás veszélyeztetheti a közelgő megegyezést Washington és Teherán között. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő az 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi misén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben az ellenzéki politikus ismét az uniós migrációs paktum visszautasítására szólította fel a kormányt. Felülvizsgálja az előző kormány által kiadott menedékjogokat a belügyminisztérium. A tárca lehetőséget ad az érintetteknek helyzetük tisztázására, azonban ha a vizsgálaton nem jelennek meg, nélkülük döntenek a státuszról. Az Orbán kormány több külföldi politikusnak, például 2 egykori lengyel kormánytagnak és a volt macedón miniszterelnöknek is menedékjogot adott. Szimpátia tüntetést tartottak Súlyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a budai várban a köztársasági elnök hivatala előtt. A demonstráció szervezői hangsúlyozták, hogy pártpolitikai hovatartozás nélkül közösen állnak ki a magyar jogállamiság mellett, miután Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét is. A kormányfő közleményében kínosnak nevezte, hogy a tüntetésen körülbelül 400 ember vett részt, szemben a rendszerváltást akaró milliókkal. Napos várható kevés gomoly felhővel, csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. Napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd szerdán néhol, csütörtökön már sok felé várható eső, zápor, zivatar. A pontos idő 6 óra 4 perc.
3: Híreket hallottak. Műsorajánló.
4: 90 éve született Szabó Csaba zeneszerző, zenetudós, népzenekutató. Az erdélyi születésű művész fiával, a Liszt Ferenc Díjas Gordonka művésszel, Szabó Péterrel együtt elevenítjük fel életútját. Szabó Csabára emlékezünk. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este a Győri Filharmonikus Zenekar játszik. Bartók egyik legismertebb zenekarra írt kompozíciója csendül fel, a zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára, valamint a cseh Dvorák ugyancsak izgalmas zenéje, a 7. D-moll szimfónia. Vezényel Rajna Martin. Szimfonikus muzsika. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Közvetítések a New Yorki Metropolitan Opera házból. Szombat esténként a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
5: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak! A zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Szabó Péter nevében is köszöntöm Önöket, Szejdül Dénest hallják. Fritz Kreisler régi bécsi táncdallamok sorozatából szól a szerelmi bánat elsőként itt a mai muzsikáló reggelben. Várdai István játszik Gordonkán, Julien Quentin zongorán.

ma reggel, amikor jöttem be a stúdióba, egy kis irigységgel néztem azt a párocskát, akik szomorúan sétáltak hazafelé az esti buliból. Nekik szólt talán Fritz Kreisler szerzeménye, ez volt a Szerelmi bánat a régi bécsi táncdallamok sorozatból. Várdai István játszott Gordonkán, Julien Quentin zongorán. Most Haydn zenéje következik, a C-dur hegedű verseny első tételét halljuk, Elizabeth Wallfisch játszik hegedűn, a felvilágosodás korának zenekarát halljuk.

Joseph Haydn C-dur hegedű versenyének első tételét Elizabeth Walfish és a felvilágosodás korának zenekara játszotta. Manuel de Falla a háromszegletű kalap művéből szól a Molnár tánca, a Filharmonia zenekar játszik vezényel Carlo Maria Giulini.

A háromszögletük alapból szólt a Molnár tánca, Manuel de Falla művét a Filharmónia zenekar játszotta, Carlo Maria Giulini vezényelt. Beethovennel folytatjuk, az E-moll vonós négyes negyedik tételét az Alban Berg vonós négyes játsza.

0: Ludwig van Beethoven opusz 59-es, numero 2-es, E-moll, Razumovsky vonós négyesének negyedik tételét hallottuk, ez volt a finálé, az Alban Berg kvartett játszott. 7:30 lesz, 1 perc múlva.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Amikor reggel felkelünk, akkor tud bennünk lenni egyfajta kettősség. Nyilván örülünk, mert elindult egy új nap, de ugyanakkor tudunk szomorúak is lenni, mert úgy aludtunk volna még, főleg, hogyha korán kelünk. Ez egy luxus kettősség. A következő versben, mert hogy vers következik, nem luxus kettősség jelenik meg. Egy egészen más szintre emeli Radnóti Miklós ezt a fajta belső párbeszédet. Azt hiszem, hogy emiatt a mi luxus kettősségünk el is tűnik. Következzen az erőltetett menet Fenyő Ervin előadásában.
2: Bolond, ki földre rogyván, fölkél és újra lépked, s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet, de mégis útnak indul, mint akit szárny emel, s hiába hívja árok, maradni úgy sem mer, s ha kérdezed, miért nem, még visszaszúr talán, hogy várja őt az asszony, s egy bölcsebb, szép halál. Pedig bolond a jámbor, mert ott az otthonok fölött régóta már csak a perzselt szél forog, hanyat feküdt a házfal, eltört a szilvafa, és félelemtől bolyhos a honni éjszaka. Úgy, ha hinni tudnám, nem csak szívemben hordom mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni otthon, ha volna még, s mint egykor a régi hűs verandán a béke méhez zöngne, még hűl a szilvalekvár, s nyárvégi csönd napozna az álmos kerteken, a lomb között gyümölcsök ringnának mesztelen, és fanni várna szőkén a rőcsövény előtt, s árnyékot írna lassan a lassú dél előtt. De hisz lehet talán még, a hold ma oly kerek, ne menj tovább, barátom, kiálts rám, s fölkelek.

Chopin G-moll polonézét hallottuk Szilasi Alex előadásában, előtte pedig Radnóti Miklós verse szólt, az Erőltetett menet című verset hallottuk, Fenyő Ervin szavalt. Fényességet küldeni az emberi szív mélységébe, ez a művész hivatása, mondta Robert Schumann, aki 1810-ben ezen a napon született. Azt hiszem, hogy az elmúlt percekben ezt valahogyan pontosan demonstráltuk, vagy modelleztük. Chopin művészete Szilasi Alex által valahogy fényességet küldött a szívünkbe, legalábbis remélem, hogy a hallgatók szívében megjelent a fénysugár. Most hallgassuk Schumann második szimfóniájának második tételét, a Scherzót, a Magyar Állami Hangverseny zenekar játszik.

Fényességet küldeni az emberi szív mélységébe, ez a művész hivatása. Ez volt az az idézet, amivel indítottuk Robert Schumann második szimfóniájának második tételét, és fénycsóváról beszéltem. Hát azt hiszem, hogy itt a második szimfónia, második tétel, a scherzo után felkapcsolták a villanyt minden szívben. Nagyon jó volt ez az előadás, a Magyar Állami Hangversenyzenekar játszott. A következő zeneszerzőnk kicsi, kerekfejű, szemüveges és Beethoven kortársa volt, aki csodálta Mozartot. Ki lehet ő? Nem. Nem Schubert, pedig egyébként az ábrázolásokban megszólalásig hasonlít rá. Franz Danziról van szó, később egyébként ő lett Karl Maria von Weber egyik legfontosabb támogatója, mentora, és hát rengeteg színpadi művet írt, egyébként a fúvós műveiről is ismert, ezért most az F-dur fagott verseny harmadik tételét halljuk ifjabb Hara László szólójával.

Franz Danci F-Tur fagott versenyének harmadik tételét hallottuk. Ez volt a Polacca, Allegretto, ifjabb Hara László volt a szólista, a Liszt Ferenc kamarazenekar játszott, vezényelt Lukács Ervin. Polacca, ez volt a kottába írva, és valahogy ezt a szót tovább vive megyünk, illetve folytatjuk a zenehallgatást. Liszt Ferenc E-dur polonéze következik, és ha azt mondjuk, hogy polonéz, akkor nyilván valahogyan Chopin mindenképpen eszünkbe juthat, hiszen ez a szó abban az időszakban Chopinhez kapcsolódott, Liszt pedig jól ismerte és nagyra tartotta Chopin polonézeit. Az E-dur polonézben azonban nem Chopin finom, tánszerű gesztusait utánozza, hanem szélesebb évű, ünnepélyes, szinte szimfonikus táncjelentet ír, bőven tele liszti bravúr gesztusokkal, ugye itt elsősorban a különböző hangszeres effektusokra, például nagy oktávmenetekre gondolok. Hát hallgassuk most akkor az E-dur polonézt, Cifra György előadásában.

0: Liszt Ferenc E-dur polonéze szólt Cifra György előadásában. Ez a kompozíció a weimári időszakban született, amikor Liszt weimári lakása, amit egyébként mai napig meg lehet tekinteni, Liszt múzeumként működik, egyfajta nyitott szalonként működött, ahol fiatal komponisták, írók, költők, azaz az új német iskola köre összegyűlt, és hát Liszt Ferenc környékén és körül mindenféle okos dolgokról beszéltek, és a művészetet éltették, ezáltal Liszt Ferenc keze alatt valóban egyfajta 19. századi zenei akadémiává vált Weimar. Hírek következnek.
1: Híreink következnek. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A fórumon Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár Volodymyr Zelenszky jelegyeztetett a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát. Ukrán dróntámadás érte egy vonatot az Ukrajnától elcsatolt orosz ellenőrzés alatt álló Krím félszigeten. A Moszkva és Szimferopol között közlekedő személyvonat mozdonyát érte a találat, egy ember meghalt, a mozdonyvezető megsérült. Az utasoknak nem esett bántódásuk. A Krímben közlekedő személyvonatokat evakuálták, több helyen felfüggesztették a vasúti közlekedést. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő az 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi misén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. Felülvizsgálja az előző kormány által kiadott menedékjogokat a belügyminisztérium. A tárca lehetőséget ad az érintetteknek helyzetük tisztázására, azonban ha a vizsgálaton nem jelennek meg, nélkülük döntenek a státuszukról. Az Orbán kormány több külföldi politikusnak, például 2 egykori lengyel kormánytagnak és a volt macedón miniszterelnöknek is menedékjogot adott. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben az ellenzéki politikus ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. 150 szórványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba. Agárdon, Máiban és Orfűn az 5 napos táborokban vitorlás klubok vezetői és oktatói segítik a gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. Napos nyári idő várható kevés gomoly felhővel, csak az Alpokalja térségében lehet futó zápor, zivatar, a szél gyenge marad. Napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű, a hét közepéig tovább melegszik az idő, majd szerdán néhol, csütörtökön már sok felé várható eső, zápor, zivatar.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Nyáron az Operaházban a szerelem énekel. Verdi Traviátája, Puccini Pillangó kisasszonya és a Best of Puccini sorozatokban kínál a klimatizált Andrássy úti dalszínház operai szenvedélyt, emberi drámát és könnyedebb, mégis virtuóz zenés színházat. Nem csak felejthetetlen előadásokkal, hanem épületlátogató túrákkal, az Opera Bistro incsiklandó fogásaival és italkülönlegességeivel, valamint az Opera Shop exkluzív termékeivel is várjuk. Részletek és jegyvásárlás opera.hu.
4: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönnő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Húsz évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
2: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
3: 90 éve született Szabó Csaba zeneszerző, zenetudós, népzenekutató. Az erdélyi születésű művész fiával, a Liszt Ferenc Díjas Gordonka művésszel, Szabó Péterrel együtt elevenítjük fel életútját. Szabó Csabára emlékezünk. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák következő műsorában Michael Tilson Thomas karmester életét és munkásságát idézzük fel.
4: Egyszer így vezette fel Mahler zenéjét. Most olyasmit fogtok hallani, amit nem lehet elsőre megérteni, de érezni igen. Ha unatkoztok, az az én hibám. Ha felkavar, az Mahleré.
3: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban.
5: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
6: Lendületes hétfő reggelt és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Szabó Péter nevében is köszöntöm Önöket. Szeidl Dénest hallják. Franz Schubert katonaindulója következik. Ez a G-dur hangnemű a 733-as jegyzékszámú sorozatból. Daniel Barenboim és Radu Lupu játszik zongorán.

Schubert G-dur katona indulóját hallottuk Daniel Barenboim és Radu Lupu előadásában. Schubert 1818 körül írta ezt a három indulót, amiből most az egyiket hallottuk. Zselízben, az Eszterházi családnál dolgozott. Az indulóknak sok köze nincs a katonasághoz. Ezeket nemes kislányok játszották, általában ketten, és hát ez egy ilyen közkedvelt stílus volt ott a szalonzenében. Lesz még induló hamarosan, de előtte még egy barokk koncertó részletet hallgatunk, Vivaldi C-dur koncertójának harmadik tételét az English Concert játsza.

Antonio Vivaldi 189-es jegyzékszámú C-dur koncertójának harmadik tételét hallottuk, az English Concert játszott. Giacomo Meyerbeer a Proféta című operájából szól most részlet, így értem, hogy jön még induló, itt is van, a negyedik felvonásból fogunk idézni. Egyébként az opera fináléja bombasztikusra sikeredett, de szó szerint kell érteni, ugyanis úgy végződik az opera, hogy a palota az fölrobban, és hát az korabeli közönség ahhoz volt szokva, hogy a különböző díszleteket statikusan jó hosszú időn keresztül pakolgatják, hát itt pedig egy konkrét robbantásnak a szemtanúi lehettek, hát most nyilván ezt átvitt értelemben kell érteni, a korai színpad technikával úgy oldották meg, hogy a díszlet valamennyire egyszerre eltűnjön, és közben mindenféle pirotechnikai eszközöket is bevetettek, hát akkor ez mindenképpen szenzációnak számított. A korabeli kritika is kiemelte, hogy letaglózó eredményt ért el ez a fajta hatás. A koronázási induló szól, tehát a negyedik felvonásból a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekara játszik, vezényel Kóródi András.

Giacomo Meyerbeer a Proféta című operájából szólt a koronázás induló a negyedik felvonásból. A Budapesti Filharmoniai Társaság zenekara játszott, vezényelt Kóródi András. És hogyha már proféta, akkor jöjjön az egyik talán legnagyobb proféta, nevezetesen Jézus Krisztus, aki föltámasztotta Lázárt. Erről szól a következő mű, Johann Christoph Friedrich Bach Lázár feltámadása című művéből szól most részlet, a halál elnyelte a győzelem. A Gellert Ensemble játszik.

Johann Christoph Friedrich Bach művét hallottuk, a Lázár feltámadása című művől szólt részlet, a halált elnyelte a győzelem. A Gellert Ensemble játszott. Múltkor hallottam egy eszmefuttatást, hogy Lázár ugye egyrészt nem szólal meg a Bibliában, másrészt meg senki nem kérdezte meg őt, hogy vissza akar-e jönni az élők sorába. Érdekesek ezek a gondolatkísérletek, de mi most nem ezzel foglalkozunk, hanem azzal, hogy meghallgassuk Biagio Marini szonátáját, a Combattimento Consort Amsterdam játszik.

0: Biagio Marini szonátáját hallottuk, a Combattimento Consort Amsterdam játszott. 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A mai kulturális ajánló keretén belül egy fontos kezdeményezésre szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét. Földes Imre 90. születésnapjára nagy titokban készült az őt köszöntő kötet tanítványainak, kollégáinak, tisztelőinek visszatekintéseiből. A meglepetés működött, de a tanár úr kívánsága az volt, hogy könyvformájában is megjelenjen, hogy mindenki kaphasson egyet, akinek az írása belekerült. A kötet már nyomdában van, de elkészültét ő már sajnos nem érhette meg. A visszaemlékezések sírkőnél maradandóbb emléket állítanak neki. Jól mutatják, milyen mély, értékes nyomot hagyott a környezetében élők életében. Bemutatják a tanári elveit, emberségét, és a humoros részletek sem hiányoznak belőle. A 96 oldalas kötetben 41 visszaemlékezés olvasható többek között Csalog Gábor, Gőz László, Hollerung Gábor, Hollós Máté, Kemenes András, Lakatos György, Lázár, Eszter, Nagy Péter, Solymosi Tari Emőke, Dianyi László és Zelinka Tamás szavaival. A kötet részben támogatásból, részben saját költségre készíti el a Földes Imre Társaság, ezért fordulnak a tanár úr tisztelőjéhez, hogy kis összegű adományaikkal segítsék a megjelenését, és járuljanak hozzá ahhoz, hogy a tanár úr emléke ebben a formában is fennmaradjon. Felix Mendelssohn Bartholdy zenéjét kapcsoljuk ehhez a kezdeményezéshez, az Elégia szól Nagy Péter előadásában.

Felix Mendelssohn Bartholdy zenéjét hallottuk, az Opus 85-ös numero 4-es dal szöveg nélkül szólt, D-durban íródott ez a mű, és Nagy Péter játszotta zongorán. Leonard Bernstein szerzeménye következik a Divertimentóból. Idézünk, hát Bernstein nagyon turbulens életet élt, hogy így fogalmazzak, például a felesége kezét autózás közben kérte meg 1951-ben. Hogy lehet úgy letérdelni? Valószínűleg megoldották. Szóljon tehát a Divertimento részlete, a Bajor Rádió Szimfonikus Zenekara játszik, vezényel a szerző.

Leonard Bernstein divertimentójából szólt részlet, 4 tételt hallottunk, harsonák és fanfárok, keringő, mazurka és szamba címmel a Bajor Rádió szimfonikus zenekarát a szerző vezényelte. Említettem a lánykérését, tehát az is egy fontos mérföldkő, de a diploma is egy fontos mérföldkő, ami egyébként a lánykérés előtt 10 évvel történt Bernstein életében 1941-ben, akkor mondta a következőt: bizonyos szempontból ez rosszabb volt, mint korábban, mármint visszaemlékezve mondta. Képzett karmester lettem, de kinek van szüksége karmester palántákra? És mi lesz akkor, ha nem tudom majd megkeresni kenyeremet a vezényléssel? 23 éves voltam, és sem erre sem tudtam elindulni. Így szól az idézet, tehát elindult mindenfelé, aztán híres. Karmester lett, befutott, mint zeneszerző, befutott, mint zongorista, és befutott, mint műsorvezető. Ebből a szempontból irigylésre méltó. Jöjjön most Mozart, az a 498-as könyvjegyzék számú Ezzur triójának első tételét halljuk Rados Ferenc, Kovács Béla és Németh Géza előadásában.

Wolfgang Amadeus Mozart 498-as kőjegyzék számú Ez-dur triójának első tételét hallottuk Rados Ferenc, Kovács Béla és Németh Géza előadásában. Írja az Útinform, hogy az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán Gödöllő térségében egy műszaki hibás jármű állt meg, ami miatt a 32-es kilométerkőnél útszűkület követel figyelmet, valamint az M3-as autópályán szintén, annak is a végén, Nyírmada térségében, a 41-es főút csomópontjára vezető felhajtóágon két személyautó ütközött össze a 279-es kilométerkőnél forgalomkorlátozás követel figyelmet. Aztán azt is írják, hogy a 3-as főúton Miskolc belterületén a Vörösmarty Mihály és a Király utcai körforgalomnál két személyautó ütközött össze, a helyszínelés idejére sávzárás mellett kell elhajtani. Vigyázzanak egymásra és vezessenek óvatosan. Antonin Dvorák opusz 59-es numeró 5-ös Ez-dur legendája szól, a Bermúz Szimfonikus Zenekar játszik.

Antonin Dvorák Ázdúr legendáját hallottuk a Brno szimfonikus zenekar előadásában José Serevié vezényelt. Handel következik, Ária szól az Ariane Crétin című operából, Filip Jaruzsky énekel.

0: Handel szerzeményét hallottuk, Ária szólt az Ariane Crétin című operából, Philippe Jaroussky és a Le Concert d'Astrée előadását hallottuk. Írja James Miller, régen, mikor az angol férfi volt, még komolyan és egyszerűen dalolt, ám mióta már finomabb a brit, és az írás és olvasás lett a chic, azóta nagy divat a maskara, Heidegger, Handel és az opera. Kombinálnak vagy 100 hangszert ezek, és mind külföldiek az énekesek. Furcsát és unalmasat énekelnek, skálát szavalva vallanak szerelmet. Ez a vers részlet bizonyíték arról, hogy nem volt mindig népszerű az opera, annak ellenére, hogy azért ezt az előadást mindennek lehet mondani, csak unalmasnak nem. Pontosan 8 óra van.
1: Híreink következnek. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Kiterjedt ukrán drón támadás érte Oroszország több térségét hétfőre virradóra. Az Ukrajnától elcsatolt orosz ellenőrzés alatt álló Krím-félszigeten egy Moszkva felé közlekedő személyvonat mozdonyát találta el egy drón. A támadásban egy ember meghalt, a mozdonyvezető megsérült. Dróncsapás érte a Krasznodari terület egyik kikötővárosát is, ahol egy ipari létesítmény területén tűz keletkezett. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem 310 ukrán drónt semmisített meg az ország több régiója, valamint a Fekete és az Azovi-tenger fölött. Újabb rakétacsapásokat mért egymásra Irán és Izrael. Hajnalban légiriadót rendeltek el Izrael középső térségeiben, miután Jemenből és Iránból több hullámban indítottak rakétákat az ország felé. A légvédelem a legtöbb lövedéket elfogta, egy rakéta azonban Cisjordániában csapódott be, több épületben károk keletkeztek. Válaszul az izraeli légierő katonai célpontokat támadott Iránban. A feszültség miatt több közel-keleti ország korlátozta légterét, miközben az Egyesült Államok továbbra is diplomáciai megoldást próbál elérni. A kormányzó baloldali önrendelkezés nyerte a koszovói parlamenti választást. Az Albin Kurti vezette párt a szavazatok csak nem 43%-át szerezte meg, ami nem elég az önálló kormányalakításhoz. A második helyen a koszovói demokrata párt, a harmadikon a koszovói demokrata szövetség végzett. A szerb kisebbségnek fenntartott 10 mandátumot ezúttal is a Belgrád által támogatott szerb lista szerezte meg. A választást azért tartották, mert májusban a parlamentnek nem sikerült új államfőt választania. A vagyonnyilatkozati rendszer átalakítását sürgeti az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes szerint a jelenlegi szabályozás elavult, hiányos és nem alkalmas a politikusok vagyoni helyzetének átlátható bemutatására. A házelnök úgy véli, a rendszer felülvizsgálata az uniós forrásokhoz kapcsolódó vállalások teljesítése miatt is szükséges. Hozzátette, a cél az, hogy a jövő év elején esedékes vagyonnyilatkozatok már egy új szabályozás alapján készüljenek. Felülvizsgálja az előző kormány által kiadott menedékjogokat a belügyminisztérium. A tárca lehetőséget ad az érintetteknek a helyzetük tisztázására, azonban ha a vizsgálaton nem jelennek meg, nélkülük döntenek a státuszukról. Az Orbán kormány több külföldi politikusnak, például két egykori lengyel kormánytagnak és a volt macedón miniszterelnöknek is menedékjogot adott. Ma indul a Suli a strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátralévő időben. Az ideiglenesen kihelyezett iskolában a tanárok matematikát, környezetismeretet, természetismeretet, éneket és tornaórát is tarthatnak a szabadban. A programban résztvevő fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. Napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel, csak az Alpok-alja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. A hőmérséklet napközben általában 27 és 32, este 21 és 26 fok között alakul. A hét közepéig tovább melegszik az idő, szerdától több felé várható zápor, zivatar. Híreket hallottak.
2: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: 20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
4: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élje át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: A nyár egyik legszebb története a Velencei Filmfesztiválról érkezik és Marokkó mesés világába repít. A magával ragadó film a boldogság megtalálásáról, az újrakezdés ígéretéről és az élet szeretetéről szól. Főszereplője az Almodóvár múzsájaként ismert Carmen Maura. Szerelmem Marokkó, már a mozikban.
3: 20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
2: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma este a Győri Filharmonikus Zenekar játszik. Bartók egyik legismertebb zenekarra írt kompozíciója csendül fel, a zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára, valamint a cseh Dvorzsák ugyancsak izgalmas zenéje, a 7. D-moll szimfónia. Vezényel Rajna Martin. Szimfonikus muzsika. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. A Prolog következő műsorában Wolfgang Amadeus Mozart 240 éve bemutatott 4 felvonásos operájáról, a Figaro házasságáról mesél László Ferenc.
7: Szó esik majd többek között egy szűz múzsáról, egy felemás betiltásról, egy nagyot mondó ír tenorról, a kalapos királyról, II. Józsefről és a koronázási miséről, valamint a szamárbőrről.
2: Prolog. Nem csak opera rajongóknak. Kedden 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Nyolc óra múlt 8 perccel.
2: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Szejdl Dénes. Aki válaszol.
8: Forgács Robert vagyok.
0: Üdvözlöm, kedves Robert, nagyon örülök, hogy ismét együtt játszunk, mindig nagy öröm önnel is játszani. A szabályok a szokásosak, hogyha három kérdésre jól válaszol, akkor tárgynyeremény nyer, ez esetben ez egy 2 CD-s csomagot jelent, Corpus Domini az első CD címe, az Oltári Szentség Gregorián énekeit lehet meghallgatni a Kántori Gregoriáni előadásában, és hogyha nem mondom a másik CD-t is, ez pedig a Haydn a Megváltó 7 szava a kereszten, Ricardo Muti és a Bécsi Filharmonikusok 1982-es hangversenyének felvétele, szóval ez a 2 CD kapcsolódik akkor rögtön forgás Robert, ez hogyha három kérdésre jól válaszol, és akkor van egy másik tárgynyereményünk is, hogyha a negyedik kérdésre is jól válaszol, ez is egy CD, Gárdonyi Zoltán és Lajta László darabokat lehet meghallgatni a Trio Concertante Budapest előadásában. Ezek tehát a nyeremények, várható nyeremények, és hát mielőtt belecsapnánk a játékba, azelőtt szeretnék egy jelenségről beszélni, ugye népszerű kérdés az, hogyha lehetséges lenne az időutazás, akkor vajon milyen történelmi személlyel találkozna az ember szívesen? És hát ez a gondolatkísérlet valamilyen módon kapcsolódik a mai játékunkhoz, úgyhogy elsőként az a kérdésem Forgács Roberthez, hogy ön kit választana a zenetörténetből, kivel ülne le egy pohár mellé, hogyha lehetséges lenne?
8: Hát én egyértelműen Wolfgang Amadeus Mozarttal találkoznék.
0: Uh-huh. És miért pont ő?
8: Hát nagyon szeretem gyerekkorom óta a zenéjét, meg a humorát is, de hát persze nem mindig viccesek ezek a művei, de közel áll hozzám a zenéje.
0: Uh-huh. Igen, hát ő mindenképpen egy nagyon, hogy mondjam, összetett személyiség volt, közben meg valahol talán kiszámítható is. Az mindenképpen biztos, hogy vele egy ilyen éjszakában nyúló beszélgetés, az biztos, hogy nem lenne unalmas.
8: Ez biztos.
0: Igen. De hát a mai játékunk se unalmas, ugyanis évforduló van ma, 1810-ben ezen a napon született a német romantika egyik kiemelkedő mestere. A mai játék egy képzeletbeli vendéglista, csupa olyan név szerepel rajta, akiket a zeneszerző valószínűleg örömmel látott volna vendégül egy ünnepségen, amit a tiszteletére rendeztek. Azt gondolom, hogy talán a játék végére én is és Forgács Robert is ehhez az asztalhoz szívesen odahúzna egy-egy széket, de először derítsük ki, hogy kiről van szó, ki a szóban forgó szerző.

0: kérdésünk tehát az, hogy ki a zeneszerző?
1: Robert Schumann, és ez a harmadik Rajnai szimfónia.
0: Így igaz, tökéletes a válasz, a Stuttgarti Rádió szimfonikus zenekara játszott 1810-ben, tehát

0: kérdésünk tehát az, hogy melyik zongorista zeneszerző ihlette a most hallott zenei portrét?
1: Frédéric Chopin.
0: Tökéletes a válasz, így igaz. Egyébként ugye Schumann karneváljából idéztük a 12. tételt, aminek a címe az, hogy Chopin. Gratulálok, két kérdésre jól válaszolt, és hát már itt vagyunk négyen, ugye ön, a kedves játékosunk, Schumann és Chopin, meg persze itt vagyok én is, és akkor most jön a következő vendég, akit ki kell találni. Új utak, ez volt a címe annak a publikációnak, amelyben Schumann egy fiatal pályatársát mutatta be, a német zene újraalkotóját látva a tehetséges zeneszerzőben. Nem csalta megérzése, a fiatal zeneszerző a német romantikus zene egyik óriása lett. Hívjuk meg ezt a művészt is a képzeletbeli ünnepségünkre, ajándékot is hoz, egy variációs sorozatot Schumann témákra. A harmadik kérdés az, hogy ki ő?

0: Hát a kérdésünk az, hogy ki a zeneszerző?
1: Johannes Brahms.
0: Így igaz. Változatok egy Schumann témára. Ez volt a műnek a címe, amiből részletet hallottunk. Daniel Barenboim játszott. Gratulálok, három kérdése jól válaszolt, és hát nagyon illusztris társaságban vagyunk, ugye Schumann, Chopin és Brahms társaságában. Van esetleg tipp, hogy ki lehet a negyedik vendég?
1: Hát, talán Beethoven.
0: Na hát majd meglátjuk. Egyébként én örülnék Beethovennek, de nézzük, hogy akkor ki a fiktív Schumann ünnepség utolsó résztvevője, aki egy igazi meglepetés vendég. Egy angol szerző drámai költeményéből lépett elénk. A bűntudattól gyötört megváltást kereső hős Schumann egyik nyitányában is felbukkan. Azt idézzük most, a kérdés pedig az, hogy kicsoda a címben szereplő irodalmi alak.

0: A kérdés tehát az, hogy kicsoda a Nyitány címében szereplő irodalmi alak?
1: Manfredről van szó, és Byron nyomán született ez a Nyitány.
0: Tökéletes a válasz, így igaz. Schumann Manfred Nyitányát hallottuk a Bajor Rádió szimfonikus zenekar előadásában Rafael Kubelik vezényelt. Gratulálok, mind a négy kérdésre nagyszerűen válaszolt, úgyhogy hát nagyon szuper indult, remélem ez a nap, tényleg nagyszerűen játszott. Forgács Róbert volt a mai játékosunk.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Köszönjük szépen, viszont hallásra, és hát ugye egy ilyen különleges vendégségben vettünk részt, itt volt Schumann, itt volt Chopin, itt volt Brahms, és végül Manfred is betoppant, tehát említettük a játék során Beethovent, úgyhogy most következzen ő, a 8. szimfónia 4. tételét a Verbier Fesztivál kamarazenekara játsza, vezényelt Takács Nagy Gábor.

Ludwig van Beethoven 8. szimfóniájának 4. tételét hallottuk, a Verbier Fesztivál kamarazenekara játszott, vezényelt Takács Nagy Gábor. Folytassuk még ezt a gondolatkísérletet, és vegyünk részt továbbra is ezen a vendégségen, ahol Schumann, Chopin és Brahms vannak jelen, meglepetés vendégként érkezett Manfred, és hogyha volt meglepetés vendég, akkor jöjjön most egy hivatlan vendég Liszt Ferenc személyében. Azért, hogyha egy ilyen társaságba betoppant volna Liszt Ferenc, akkor azt hiszem, hogy ott megfogyott volna egy picit a levegő, és hogyha már Liszt Ferenc, akkor kapcsoljunk a következő zeneszerzőnkre, Hubay Jenőre, aki egyébként fiatalon Liszt Ferenccel is muzsikált, például a 12. magyar rapszódiát és a Kreutzer szonátát játszották együtt. Liszt örült ennek a kamarazenélésnek, ajánló levelével utazott Párizsba Hubay Jenő, ahol később a szalon élet kedvenc hegedűse lett. Most Hubay Jenő Ámol mazurkája szól Szecsődi Ferenc és Kassai István előadásában.

Kubai Jenő Ámol mazurkáját hallottuk Szecsődi Ferenc és Kassai István előadásában. Kérdezi a kedves hallgató, hogyha az említett társaságban Liszt Ferenc betoppant volna, akkor miért fagyott volna meg a levegő? Lehet, hogy a megfagyott levegő egy picit túlzás. Ugye tudjuk azt, hogy Schumann és köre tisztelte igazából Liszt Ferencet. Fönnmaradtak levelek, ahol a teljesítményét, a zongora játékát mindenképpen elismerik, de ugyanakkor pökhendi embernek tartották. Nem igazán jött be a Schumann házaspárnak az a stílusa, hogy mondjuk Liszt Ferenc fellépett a különböző eseményein, és hát a zenéjével is voltak különböző kritikái, egyébként szeretetre méltó és nagylelkű emberként írták le. Haydn következik, az Évszakok című oratóriumból szól a nyár részlete, hármas és kórus, Christian Ölce, Scott Weir, Péter Lika énekel, a Berlini Rádió kamarakórusának és Európa kamarazenekarnak az előadását halljuk, vezényel Roger Norrington.

0: Joseph Haydn az Évszakok című művéből szólt részlet. Christiane Ölce, Scott Weir, Péter Lika énekelt, a Berlin Rádió kamarakórusa és az Európa Kamarazenekar előadását Roger Norrington vezényelte. Kedves hallgatóink, maradjanak velünk, játékkal folytatjuk a műsort.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A mai játék során három előadásra, koncertre lehet páros belépőket nyerni. Június 12-én pénteken 19 órakor az Óbudai Társas Körben lesz Hangfestés című előadás, zene és képzőművészet egy palettán, a Quartetto Speranza koncertjéről van szó. Közreműködik Bán Blanka Sára művészettörténész. Június 13-án, szombaton, 15 órakor Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében lesz zenebeszéd, Grieg Holberg szüjtjének zongora szóló változatát adja elő Demény Balázs, a műsorvezető Péteri Lórán.

0: 18-án csütörtökön, 18 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében folytatódik az évfordulók sorozatunk. Fejes Krisztina és Polgár Éva négykezes koncertje lesz. Mozart, Mendelssohn művek mellett még egy Gershwin szerzemény is felcsendül majd. Ez tehát a három választható előadás. Tehát még egyszer június 12. péntek 19 óra Óbudai Társas Kör hangfestés koncert, június 13. szombat Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy terem zenebeszéd, és június 18. csütörtök 18 óra Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy terem évfordulók Fejes Krisztinával és Polgár Évával. A mai kérdésünk Karl Orff népszerű darabjához, a Carmina Buránához kapcsolódik. Ugye aktuális ez a játék, aktualitást is tartalmaz, hiszen ezen a napon mutatták be a művet 1937-ben. A mű forrásául szolgáló könyvecskét Bajorországban találták meg 1803-ban, de igazából sokkal korábban született. A kérdésünk az, hogy melyik történelmi korban keletkezett ez a mű? 0630 30 30 160 az SMS számunk, muzsikáló@radio.hu az e-mail címünk. Tehát még egyszer a kérdés, az így szól, a Carmina Burana alapjául szolgáló könyv vagy füzetecske melyik történelmi korban született? Jó játékot kívánok!
1: Quanto terios ira vehementi in amaritudine loca vehementi tante materia cinis elementi similis a folio de coludo denti se dei proprium viro sapienti sulla ventra pondere sede puntamenti sulto sego comparar tu violamenti

Karl Orff, Carmina Burana-jából hallottunk részletet, a Clevelandi szimfonikus zenekar, illetve a Clevelandi kórus előadását hallottuk. A kérdésünk az volt, hogy a mű alapjául szolgáló könyv vagy füzetecske melyik történelmi korban született. Volt, aki egészen pontos volt, azt írta, hogy a 13. században, ez így igaz, és ez bizony a középkor volt. Igen, ez a könyvecske vagy füzetecske a középkorban született, és a világi élvezeteket dicsőítő kis irományról van szó. Ez ihlette tehát a Carmina Buranát. Gratulálok mindenkinek, aki helyes megfejtést küldött, és köszönjük, hogy ilyen sokan játszottak velünk. Mondom a szerencsés nyertesek nevét. Kerék Béla, Berta Klára és Balla István örülhet a választott nyereménynek. És a mai muzsikáló reggelt Schumannal zárjuk, ugye szinte vele indult a műsor, aki ezen a napon született, most a második szimfónia negyedik tételét idézzük, a Dresdai Állami Zenekar előadását halljuk vezényel Wolfgang Sawallis.

0: Schumann második szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, a Dresdai Állami Zenekar játszott, vezényelt Wolfgang Sevallis. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló reggel. A zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Szabó Péter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, Szegül Dénest hallották. Pontosan 9 óra van.
1: Híreink következnek. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek a héten Görög Márta igazságügyi miniszter, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz. A kormány közösségi oldalán közölte, a tervezett törvénycsomag többek között az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritás hatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érintené. Közben a miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, mai ülésén a parlament felfüggeszti a devizahiteles ügyek végrehajtását. Magyar Péter hozzátette, a kormány jelentősen csökkenti a képviselői fizetést és költségkeretet. Ételmegvonás, megalázó büntetések és fenyegetések miatt vádat emeltek egy speciális gyermekotthon 6 dolgozója ellen, írja a Telex a Soproni Járási Ügyészség közleménye alapján. A vádirat szerint 2021-ben és 2022-ben a nevelők rendszeresen szidalmazták, ételmegvonással, órákig tartó sarokba állítással és éjszakába nyúló takarítással büntették a gyerekeket, és bántalmazással fenyegették őket, hogyha a nyomozáskor a dolgozók mellé álljanak. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést, valamint a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozástól és közügyektől való eltiltást indítványozott. Kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszország több térségét hétfőre virradóra. Az Ukrajnától elcsatolt orosz ellenőrzés alatt álló Krím félszigeten egy Moszkva felé közlekedő személyvonat mozdonyát találta el egy drón. A támadásban egy ember meghalt, a mozdonyvezető megsérült. Dróncsapás érte a Krasznodari terület egyik kikötővárosát is, ahol egy ipari létesítmény területén tűz keletkezett. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem 310 ukrán drónt semmisített meg az ország több régiója, valamint a Fekete és az Azovi-tenger fölött. Több száz vendégnek kellett elhagynia egy zalakarosi szállodát, miután hajnalban tűz ütött ki az épület alaksorában, közölte a Zala megyei katasztrófavédelem. A mosodában törülközők kaptak lángra, a tüzet gyorsan eloltották, de nagy volt a füst. A szálloda egyik dolgozóját enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba vitték. Az oltás idejére 380 embernek kellett elhagynia a hotelt, de fél óra múlva vissza is térhettek szobájukba. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét, többen meghaltak. A 7-es erősséget meghaladó földmozgás miatt a Fülöp-szigeteken, Indonéziában, valamint Japán egyes partvidékein is cunami riadót rendeltek el. Itthon napos nyári idő várható kevés gomoly felhővel, csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar, a szél gyenge marad. A hőmérséklet napközben 27-32, este 21-26 fok között alakul. A hét közepéig tovább melegszik az idő, szerdától azonban egyre több felé várható zápor, zivatar.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A nyár egyik legszebb története a Velencei Filmfesztiválról érkezik és Marokkó mesés világába repít. A magával ragadó film a boldogság megtalálásáról, az újrakezdés ígéretéről és az élet szeretetéről szól. Főszereplője az Almodóvár múzsájaként ismert Carmen Maura. Szerelmem Marokkó, már a mozikban.
6: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával nem mindennapi este várja a zongora művészet kedvelőit. Június 13-án 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében Grieg Holberg szvitjének zongora szóló változatát vezik gorcső alá Péteri Lóránt zenetörténész, Demény Balázs zongora művész segítségével. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
7: 20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
2: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
6: 90 éve született Szabó Csaba zeneszerző, zenetudós, népzenekutató. Az erdélyi születésű művész fiával, a Liszt Ferenc Díjas Gordonka művésszel, Szabó Péterrel együtt elevenítjük fel életútját. Szabó Csabára emlékezünk. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Klub adásában a Vintage Dolls Forog a lemez című albumát mutatjuk be.
8: Járjunk egyet a ligetben.
6: Időutazásra invitál az autentikus swing vokáltrió. Nosztalgiázzunk velük a 30-as, 40-es évek világában. Második korongjuk a feldolgozások mellett immár 7 saját magyar nyelvű dalt is tartalmaz, melyeket Munkácsi Eszter szerzett.
8: Figyelj rám, nagy világ!
6: A Vintage Dolls új albuma kedden 23 órakor a Bartók Rádióban.
9: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A jazzportré vendége szerda este 19 órától Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
10: 8 perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő és Szabó Péter hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Ernest Chausson zenéjével kezdjük a mai délelőttöt, és az Opus 21-es hegedűre, zongorára és vonós négyesre írt D-dur versenymű negyedik tételét hallgatjuk. Bruno Capuçon hegedűn, Nikola Angelic zongorán játszik, és mellettük az ében vonós négyest halljuk.

Ernest Chausson Opus 21-es darabja szokatlan mű több szempontból. Először is a címe. Nem szextet, bár hatan játsszák, de valójában nem is versenymű, bár egyes kiadások és koncertműsorok így nevezik, és nálunk is így szerepel, hanem egyszerűen koncert, ahogyan a zeneszerző írta. És ezzel Chausson valószínűleg a 18. századi kifejezést élesztette újjá, amelyet Couperin és Rameau használt a koncerteken nem táncra, hanem csak hallgatásra szánt kamaraművekre utalva. De a darab hangszerelése is szokatlan, sőt, talán egyedülálló, ez az egyetlen mű, amely ilyen hangszereléssel készült. Van persze még néhány zongora és vonós szextet, de mindegyik olyan hangszerösszeállításban, amely a magas hangtartományban könnyedebb, a mély hangokban pedig gazdagabb, ellentétben ugye Chausson darabjával, amelynek kamara együttesét zongora, a vonós négyessel számítva három hegedű, brácsa és cselló alkotja. De ha összehasonlítjuk például Mendelssohn 1842-ben írt szextetjével, ő zongorát, hegedűt, két brácsát, csellót és nagybőgőt használ, vagyis nála erősebbek a mélyebb hangok. Míg Mendelssohn műve a hagyományos zongoraöltös kiterjesztése, ahol a vonósok általában egységként játszanak, addig Chausson koncertje egészen más jellegű, a szólóhegedű és a zongora szólamai, főként a kvártett hátteréből kiemelkedő elemek. És felmerülhet a kérdés, hogy vajon mik azok a problémák, vagy vannak-e problémák, amelyeket ez a szokatlan kombináció a zeneszerző és az előadók számára felvet, de ha vannak is, akkor Ernest Chausson megtalálta a megoldást, mert hibátlan darab született. Eugène Ysaÿe-nak ajánlotta ezt a darabot a zeneszerző, aki nagyon jó barátja is volt egyben, nem csak zeneművészként ismerté el egymást a két művész, és Ysaÿe 1892-ben Brüsszelben el is játszotta a hegedű szólót a darab bemutatóján. Most viszont Renaud Capuçon volt a hegedű szólista ezen a felvételen, és Nicolas Angelich a zongora, mellettük az ében vonós négyes játszott, és Ernest Chausson hegedűre, zongorára és vonós négyesre írt D-dur koncertjének, vagy maradjunk a magyar fordításnál a versenyműnél, szóval ennek a műnek negyedik tételét hallottuk. A gyönyörű kamarazene után következzék opera részlet és a képária Mozart a Varázsfuvola című operájából. Molnár András énekel, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Jurij Szimonov vezényli.

Mozart Havarás Fuvola című operájának első felvonásából hallottuk a képáriát, Molnár András énekelt, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Jurij Szimonov vezényelte. 1838-39-ben járunk a következő művekkel, az Opus 28-as prelűd sorozat darabjairól van szó, amelyen ekkoriban dolgozott Chopin, bár az ötlet valószínűleg korábban, talán már 1831 körül megfogalmazódott benne. A zeneszerző életének igen fontos és szép időszakához kapcsolódnak ezek a művek, mert a kapcsolat George Sandnal még épp az elején járt, és 1838 őszén a pár a hölgy gyermekeivel Majorkára utazott, és ezt igencsak idillikusnak tervezték, ezt a gyönyörű szigeten való tartózkodást, és kezdetben sikerült is, a legcsodálatosabb életet élték ott, ahogy Chopin fogalmazott. A prelüdöket először egy pálma közelében lévő kis villában írta a zeneszerző, majd egy furcsa helyen, ahogy megint csak ő mondta, egy régi kárteózi kolostorban, Valdemosszában, a sziklák és a tenger között. A romantikus idillnek az akkor szakadt vége, amikor a zeneszerző súlyosan megbetegedett, és a szép időre ráadásul esőbe és hűvös hőmérsékletbe fordult, így aztán a prelüdök megírásával is késett a zeneszerző, a 24 prelüd kézirata 1839. januárjára készült el teljes egészében, és ugyanebben az évben már meg is jelentek nyomtatásban, nem is csak Párizsban, hanem Londonban és Lipcsében is. Hallgassunk most négyet ebből az Opus 28-as prelüd sorozatból, a 11-estől a 14-esig H-dur, G-moll, F-dur és S-moll darabok következnek, Alexandre Tarot zongorázik.

Chopin Opus 28-as prelűd sorozatából hallottunk 4 darabot, a H-dur 11., 12. gis-moll, 13. fis-dur és 14. es-moll prelűdöt. Alexandre Tarot zongorázott. Ismeretlen szerző darabja következik, most egy táncot hallgatunk, az Accademia del Piacere játszik.

0: Ismeretlen szerző táncát hallottuk az Accademia del Piacere művészeinek előadásában. A művészeti vezető Fami Alkai volt.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 6 perc elmúlt 9:30, Giuseppe Antonio Brescianello F-dur hegedű versenyének nyitótétele következik most. Adrian Chandler és a La Serenissima játszik.

Giuseppe Antonio Brescianello Opus 1-es F-tur hegedűversenyének első tételét hallottuk, Adrian Chandler és a La Serenissima együttes játszott. Schubert táncai előtt egy információ szegedi hallgatóinknak és Szeged környéki hallgatóinknak. Június 9-én, tehát holnap kedden délelőtt 9 és déli 12 óra között teljes leállás lesz karbantartás miatt Szeged vételkörzetében, de a munkálatok ideje alatt igyekeznek csak a szükséges ideig szüneteltetni a műsorsugárzást. Türelmüket és megértésüket köszönjük. Mindez tehát holnap 9 és 12 óra között Szeged vételkörzetében. És akkor most következik Schubert, a hat német táncból hallgatjuk a darab második részét, a negyedik, ötödik és hatodik táncot. A berlini félharmonikusokat Pierre Boulez vezényli.

A 4., 5. és 6. táncot hallottuk Schubert 6 német tánca közül, a berlini félharmonikusokat Pierre Boulez vezényelte. Georges Alexandre César Léopold Bizet zenéje következik, mert ez volt a teljes neve a zeneszerzőnek, aki muzsikus szülők gyermeke volt, és valószínűleg az ő zenei tehetsége is legalább olyan korán megjelent, mint Mendelssohné vagy Mozarté. Állítólag már 4 éves korában tudott kottát olvasni és írni a kis Bizet, és a zenei pályát nagyon támogató családjában nem is igen volt más lehetősége, mint a zenei pályában gondolkodni. Állítólag szülei elrejtették előle a könyveket, hogy visszaszorítsák irodalmi hajlamát, és inkább a zene iránti szorgalmat almasabb foglalkozásra ösztönözzék. Sikerült, mert kiváló zeneszerző lett belőle, aki életében egyetlen szimfóniát írt, és azt sem azért, hogy megőrizze az utókornak, ő csupán iskolai feladatként értékelte, de szerencsére aztán megtalálták, és azóta is nagyon szeretik zenészek és hallgatók egyaránt. Szóljon Bizet C-dur szimfóniájának első tétele, a francia nemzeti zenekart Seiji Ozawa vezényli.

0: Bizet C-dur szimfóniájának első tételét hallottuk, a francia nemzeti zenekart Seiji Ozawa vezényelte.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Egy perc múlva lesz 10 óra, hallgassunk most egy beszélgetést és egy nagyon szép részletet egy zeneműből. Június 4-én elkezdődött az idei Wagner napok sorozat a MÜPA-ban, június 5-én pedig a rendezvénysorozat két karmestere, Fischer Ádám és Rajna Martin részvételével egy sajtótájékoztatót is tartottak, amelyen Fischer Ádám egy karmesteri pálca és Wagner partitúra kíséretében átadta a stafétát Rajna Martinnak, 2027-től ő lesz az esemény művészeti vezetője. Ifjabb Bazsinka József járt a sajtótájékoztatón, és utána a két karmestert kérdezte. Miután meghallgatjuk a beszélgetést, az Istenek alkonya részlete következik.
2: A sajtótájékoztató után muszáj megkérdeznem, hogy mi vezette ahhoz a döntéshez, hogy átadja ezt a csodálatos feladatot és stafétát.
3: Elmondhatom, hogy mennyi idős vagyok és hány éves vagyok, és ez egy olyan döntés, hogy vagy most, vagy jövőre úgyis meg kellett volna hoznom. Az nem azt jelenti, hogy én nem akarom még évekig, ameddig még képes vagyok arra, hogy fellépjek itt vezényelni, de a stafétapotot azt át kell adnom. Én nekem semmiféle olyan ambícióm nincs, hogy ez a fesztivál az velem együtt eltűnjön. Én el fogok tűnni, de a fesztivál az maradjon meg. 20 évig én vezettem a fesztivált, és én nagyon remélem, hogy a következő 20 év is sikeres lesz, és az azután következő 20 év is.
2: És én pedig kívánom, hogy ennek mindenképpen valamilyen formában részese legyen a következő 20 évben is. Hadd kérdezzek most még arról, hogy a MÜPA-ban a Wagner játszás milyen különlegességet tud mutatni, rejtegetni az előadók és legfőképp a közönség számára. Mi az, ami egyedi, ami csak itt van?
3: Ha a MÜPA-nak lehetőségeit ki tudjuk használni, akkor itt egy sokkal zeneközpontúbb előadás születhetik meg, mint egy operával. Minden egyes hangszert lehet külön hallani, ez egy kamarazene, és Wagnerről el van terjedve szerintem, hogy egy bombasztikus zene. Igen, az is van benne, de a nagyon intim oldalai vannak, és ezeket az intim oldalait itt meg tudjuk mutatni, máshol nem olyan könnyen.
2: Mit jelent számodra, hogy Fischer Ádám utódaként a budapesti Wagner napoknak a művészeti vezetését átveszed?
4: Hát azt jelenti, hogy valami olyasmi történik az életemben már megint, amiről nem is gondoltam volna, vagy nem is álmodtam volna. Szóval őszintén szólva én nem gondoltam soha arra, hogy ennek valaha is lesz bármifajta realitása. Nyilvánvalóan egy nagy megtiszteltetés és egy nagy ajándék igazából az élettől, mert azért Wagner életművéhez közel kerülni az nem sok fiatal karmesternek adatik meg igazán ennyire fókuszált módon, és ez egy elképesztően inspiráló munka számomra megkeresni, felkutatni a Magyarországon még nem fellépő legnagyobb Wagner énekeseket, idehozni őket és új produkciókkal gazdagítani a fesztivál programján.
2: Mi a víziód, mi a látásod, hogy a mai Wagner játszáshoz képest mi az, amit te szeretnél akár változtatni, vagy megmutatni, vagy mi a véleményed róla?
4: Itt most bele tudnék menni nagyon részletes előadói problémákba, vagy kérdésekbe, most inkább nem teszem, maradjunk annyiba inkább, hogy nagyon fontos az, hogy azért, ha a Wagner interpretáció történeten végignézünk, azért nagyon jól körülhatárolható korszakok vannak, amióta ismerünk felvételket, és amióta ismerünk énekesi kultúrákat, illetve az énekes kultúrának különböző korszakait. Azért látszik, hogy milyen módon alkalmazkodik hozzá a Wagner játszás formája. És ennek a mi életünkben aktuális formája, illetve annak különböző attribútumai látványosan befolyásolják a Wagner játszást, különösen az utóbbi, hát mondjuk, hogy az utóbbi 10-15 évre gondolok, és azt gondolom, hogy ezeknek a búvópatakként létrejövő változások

Richard Wagner az Istenek alkonya című operájának harmadik felvonásából hallottuk a záró jelenetet. Albert Domen és Irene Teorin énekelt, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Fischer Ádám vezényelte, és ezzel a felvétellel a 2023. évi Wagner Fesztivál Wagner Napok részlete szólt. Most pedig következzék Camille Saint-Saëns zenéje, ez már az Opus 83-as Avanes című darab lesz. Jojo Ma Gordonkán, Katrin Stott zongorán játszik.

Camille Saint-Saëns Avanés című darabját állítólag egy szállodai szobában pattogó kandalló tűz ihlette. Saint-Saëns ebben a hangban egy kubai avanérát hallott, és a ritmusra komponálva egyfajta kiterjesztett dallamot alkotott. Eredetileg a hegedű számára, ez az eredeti szólóhangszer, most kordonka zongora változatban hallottuk a darabot, és ami a bemutatót illeti, ha már kubai avanéra ihlette a zeneszerzőt, akkor igen találó módon egy kiváló kubai hegedűművész, Rafael Díaz Albertini játszotta először a darabot, Saint-Saëns neki is ajánlotta a művet. Ez volt az Opus 83-as Avanés, Camille Saint-Saëns alkotását Jojoma kordonkán, Katrin Stott zongorán játszotta. Most pedig hallgassunk egy olyan Haydn szimfónia tételt, amelynek megint csak nagyon találó mellékneve van, mint a legtöbb Haydn szimfónia esetében, de itt sem a zeneszerző volt az, aki a melléknevet adta. Az Óra szimfónia részlete következik, ez Haydn 101. D-dur szimfóniája, amelynek második tételét hallgatjuk, az Amsterdami Concertgebouw zenekarát Colin Davis vezényli.

0: Maga a TikTok tétel szólt Joseph Haydn 101. D-dur óraszimfóniájából, a második andante tételt hallgattuk. Az Amsterdami Concertgebouw a zenekarát Colin Davis vezényelte.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: 20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat, június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: 10:30 van, elérkeztünk a délelőtti játékhoz. Mondom is a nyereményeket. Ezúttal két koncertünk van, és egy tárgynyeremény ajándékként. Az első koncert június 10-én, szerdán este 8 órakor lesz a BMC Opus Jazz Clubban. Itt a Spisák Kvartett ad koncertet, amelynek repertoárjának középpontjában a zenekar vezető darabjai állnak. Régebbi és új saját szerzeményekből válogatnak, és a 2025 novemberében megjelent Zöld Kör című legutóbbi lemezük anyagát is eljátsszák a közönségnek. Ez tehát június 10-e, szerda este 8 óra, BMC Opus Jazz Club, a Spisák Kvartett koncertjén. A másik koncert pedig június 12-én pénteken lesz, este 8 órakor a Szent István Bazilikában folytatódik a pénteki orgona koncertek sorozat. A Nagy Orgonán Szotyori Nagy Gábor, a Szentély Orgonáján Tóka Ágoston játszik, Sér Livia ének és Borsodi László trombita művész a vendég, és nagyon szép, népszerű program várja a közönséget. Június 12-én pénteken este 8-kor a Szent István Bazilikában. Ezek a koncertek, a tárgynyeremény pedig egy lemez, José Carreras, Placido Domingo és Luciano Pavarotti legnépszerűbb felvételeiből összeállított album, az I Grandi Tenori. És természetesen a zenei javaslatokat is várom, mondom hozzá a kérdést. Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais-tól indulunk, aki fiatal korában 15. Lajos lányainak zenetanára volt. Volt egy vígjátéka, amelyet eredetileg komikus operaként írt meg saját zenével, tehát tényleg nagyon érdekelte a zeneszerzés. Ám amikor 1774-ben nagy hatással volt rá Christoph Willibald Gluck Ifigénia Aulisban című művének ősbemutatója, akkor a következő évben megírt Tarare című opera szövegét és a versek felét készítette el ekkor, már nem önmagát látta ennél a darabnál zeneszerzőnél, hanem Gluckra gondolt elsőként. Csak hogy a libretto befejezése elhúzódott egészen 1784-ig, amikor a 69 éves Gluck már túl idősnek érezte magát ahhoz, hogy elvállalja a zene megírását. Kedvenc tanítványa, Antonio Salieri viszont éppen diadalt aratott Párizsban Danaidák című operájával, így aztán Gluck javaslatára ő lett a Tararéshez zeneszerzője. Ennek a darabnak 1787. június 8-án volt a bemutatója Párizsban, és ebből a műből hallunk mindjárt részleteket, de a kérdéshez menjünk kicsit vissza az időben. Salieri párizsi áttörése, a Danaidák bemutatója 1784-ben éppen egy nappal annak a vígjátéknak premierje előtt volt, amelyhez Beaumarchais eredetileg maga írta a zenét. Ám ez a bemutató a színdarab előadása volt. De nem sokáig kellett várni arra sem, hogy valóban opera készüljön a színdarabból, mert 1786. május 1-én ez az előadás is megvolt, csak éppen Mozart kellett hozzá. Melyik opera bemutatója volt ez? Ez most a kérdés, amelyre SMS-ben a 0630303060-as számra, e-mailben pedig a muzsikálódélelőtt@radio.hu címre várom a válaszokat. Tehát volt egy Beaumarchais vígjáték, amelyhez eredetileg ő akart zenét írni, írta is, de amikor 1786. május 1-én a végül elkészült opera bemutató volt, ahhoz már Mozart kellett, az ő zenéjével lett világhírű ez a bizonyos Beaumarchais vígjáték. Melyik operáról lehet szó?

sok helyes válasz érkezett a kérdésre, hogy vajon melyik az az opera, ami összeköti valahol Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais-t, Salieri-t és egy harmadik alkotót. Mert hogy Salieri párizsi áttörése a Danaidák bemutatója volt, és annak napjához közelesett annak a bizonyos színdarabnak előadása, amiből néhány év múlva megszületett az opera bemutató is. Szóval itt nagyon sok minden történt, nagyon sok zenetörténeti fontos esemény történt egyszerre. És minden Beaumarchais-tól indul, mert a Tarare szövegkönyvét is ő írta, amelyből most részletet hallottunk. A másik opera viszont, amiről szó van, a Figaro házassága, vagy Figaro lakodalma, most ez a cím is bekerült a magyar nyelvbe is. Lorenzo da Ponte írta a librettót Beaumarchais színdarabja alapján. Szóval az opera, amihez Mozart kellett, a Figaro házassága volt, mi pedig Antonio Salieri Tarare című operájának prológiából hallottunk részleteket, mert ennek volt bemutatója 1787. június 8-án. Judith van Vanroy és Tassis Christoyannis énekelt, a Versailles Barokk Zenei Központ kórusát és a L'Étalon Lyrique együttest Christophe Rousset vezényelte. És akkor lássuk Figaro nyerteseit, a jegyeket és a tárgynyereményt Huyber Gabriella, Suski Hella és Patkó Dániel nyerte, nagyon szép zenei ajándékokat pedig Szabó Istvántól, Holló Péternétől és Simon Zsuzsánnától kapunk a mai délelőttbe. Szabó István kérésére Sosztakovics a következő zeneszerzőnk, és az 5. szimfónia 2. Allegretto tételét hallgatjuk. A Philadelphiai Szimfonikus Zenekar játszik, Ormándy Jenő vezényel.

Ez egy igazi 20. századi allegretto tétel volt. Sostakovics 5. szimfóniájának 2. tételét a Philadelphiai Szimfonikus Zenekar élén Ormándi Jenő vezényelte. Holló Péterné kitartó kérésére itt van egy részlet Gustav Mahler egy Vándorlegény dalai című dalciklusából. Hallgassuk az első dalt, Hogyha a rózsám kezdettel. Dietrich Fischer-Dieskau énekel, a Bajor Rádió Szimfonikus Zenekarát Rafael Kubelik vezényli.

Az első, hogyha a rózsám című dalt hallottuk, Gustav Mahler egy vándorlegény dalai című művéből, Dietrich Fischer-Dieskau énekelt, a Bajor Rádió szimfonikus zenekarát Rafael Kubelik vezényelte. És Simon Zsuzsánna kérése teszi fel a koronát a mai játékra, Beethoven zenéjével, az Opus 50-es F-dur románcot hallgatjuk, Isaac Stern hegedül, a Bostoni szimfonikus zenekart Seiji Ozawa vezényli.

0: Beethoven opusz 50-es F-dur románcát hallottuk Isaac Stern szólójával, a bostoni szimfonikus zenekart Seiji Ozawa vezényelte, és így teljes a ma délelőtti játék. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, holnap délelőtt folytatjuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 9 perccel 11 óra után João Domingos Bomtempo első szimfóniájának negyedik tétele következik. A portói klasszikus zenekart Mirminski vezényli.

Edvard Grieg bölcsődalát, majd az Északi Dalok és Táncok sorozat Vidám táncát Michele Petri blokkflötén Lars Hannibal gitáron játszotta. Most hallgassuk Dohnányi Ernő Opus 1-es C-moll zongoröltösének első tételét, Schiff András és a Takács Vonós 4-es felvétele szól.

0: Dohnányi Ernő Opus 1-es C-moll zongoraötösének első tételét Siff András és a Takács Vonós 4-es játszotta, és ezzel a felvétellel ér véget mai műsorunk. Csík Gabriella zenei szerkesztő és Szabó Péter hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. 90 éve született Szabó Csaba zeneszerző, zenetudós, népzenekutató. Az erdélyi születésű művész fiával, a Liszt Ferenc Díjas Gordonka művésszel, Szabó Péterrel együtt elevenítjük fel életútját. Szabó Csabára emlékezünk. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este a Győri Filharmonikus Zenekar játszik. Bartók egyik legismertebb zenekarra írt kompozíciója csendül fel, a zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára, valamint a cseh Dvorzsák ugyancsak izgalmas zenéje, a 7. D-moll szimfónia. Vezényel Rajna Martin. Szimfonikus muzsika. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Egy hely, ahol a népzene és a táncház mozgalom élő hagyományként formálja a közösséget.
3: A népzene és a hangszer szeretetét szeretném átadni.
2: Ahol a kultúra a magyarság megtartó erejévé válik.
4: Hogy a gyerekeidet magyarnak neveld, az a Székelyföld a legalkalmasabb.
2: És a székely értékek nemzedékről nemzedékre öröklődnek.
5: Azzal a céllal működünk, hogy értékeinket, hagyományainkat átörökítsük a következő nemzedék számára.
2: Partitúra. Összhangzat van. Székely udvarhely. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Arckép. Alkotó emberek portréja.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Az Arckép mai vendége Durányik László, a Kecskeméti Kodályiskola tanára, a Mirákulum Aurin kórus család alapító karnagya, akit sok szeretettel köszöntök.
7: Én is köszöntök mindenkit, köszönöm a kívást.
6: Annak idején mikor kerültél a zene és a matematika vonzásába?
7: Salgótanában voltam általános iskolás és gimnazista, és tulajdonképpen nagyon jó volt a matekból, úgyhogy a gimnáziumban az osztályfőnököm matematikai énekszakos tanár volt, Rozgonyi István, és tulajdonképpen az ő hatására igen intenzívan foglalkoztam matematikával, és egyértelműen úgy nézett ki, hogy ezzel fogok tovább tanulni, csak a matematikához kellett társítani még valami másik tantárgyat, és ez az osztályfőnököm mondta, hogy hát akkor mi lenne, hogy matematikai énekszakra felvételiznék. 86-ban érettségiztem, és akkor még ilyen körzetek voltak, úgyhogy nekem hivatalosan Egerbe kellett volna menni az Egeri Ho Chi Minh főiskolára, még úgy hívták. Viszont ő mondta, hogy ha már mégis úgy döntök tényleg, hogy matematikai énekszakon tanulnék, akkor ő Nyíregyházát javasolja a matematika szak miatt, mert ottani főiskolán nagyon erős a matematika. Egyébként kiderült, hogy ő sok tanítványát küldte oda, akik matekból tanultak tovább, úgyhogy így egy ilyen kérvényt kellett a minisztériumban írni, hogy én nem a körzetemben tanulnék tovább, hanem Nyíregyházán, és még előtte persze katonának el kellett menni, és akkor így matek énekszakon kezdtem el a Nyíregyházán a főiskolát.
6: És mit mesélnek a családban annak idején, hogyan jöttek rá, hogy neked érzéked van a zenéhez, jó hallásod van, jó hangod?
7: Hát tulajdonképpen nagyon érdekes volt, anyukám azt mondta, hogy fiam, mindegy, mit gyakorolsz, csak csendben. Úgyhogy szüleim kohómérnökök voltak, tehát ilyen szempontból semmi kötődés nem volt a zenéhez, de az anyai nagypapám, aki egyébként erdélyi származásúak, mert az anyai nagymám kolozsvári, nagypapám pedig aradi, ő viszont egy ilyen reneszánsz emberféle polihisztor volt, mert építészmérnök volt, de első hegedűs volt a Egri Szimfonikus Zenekarban, festett, beszélt öt nyelven, és hát ő a zenéhez tulajdonképpen közel állt, úgyhogy az anyai ágon anyukámék négyen voltak testvérek, és onnan a hét unoka tulajdonképpen mindegyik örökölt valamit ettől a nagyapámtól. Az unoka nővérem festőművész lett, szoktuk is mondani néha, hogy én zenésző festőművész, mi vagyunk a két szegény, mert a többi valaki három nyelven beszél, és gazdasági igazgató, meg stb. Úgyhogy mi voltunk a művészeti örökösök, talán innen eredhet. Amúgy annyira nem mondanám tehetségesnek magamat, már akkor is gimnáziumban is, főiskolán is láttam körülöttem sokkal tehetségesebb és ügyesebb osztálytársakat, évfolyamtársakat, talán nem voltak ilyen kitartóak, vagy ilyen lelkesek.
6: Fontosabb a kitartás egy ilyen pálya kezdetén?
7: Hát én emlékszem egyszer Siff Andrásnak egy riportjára, aki valami olyasmit mondott, hogy hát 3% tehetség mellé 97% munka kell, viszont a 3% tehetség nélkül meg nem lesz világhírű zongorista például, hogy így rakta ő sorrendbe. Én azt gondolom, hogy sok mindent a zenében meg lehet tanulni, szorgalommal, meg kitartással, de az a lelkesedés, hogy soha nem adjuk fel, ami más területeken is ugye érvényesülni tud, és szlogenné tud válni, azt szerintem, mint a zenetanulásban is működik. Azt gondolom, hogy ha én egy hangszeres művész akartam volna lenni, akkor ahhoz azért több tehetség kellett volna. Én egyébként klasszikus gitár tanultam 12 évig, és föl is vettek volna gitárszakra. Arra emlékszem, hogy megkérdeztem a gitártanárt, hogy akkor az azt jelenteni, hogy én négy fal között vagyok egész nap, és jönnek gyerekek, akik nem gyakorolnak. És ideges vagyok. Azt mondta, igen, akkor mondtam, akkor ezt nem akarom, meg egyébként ütőztem, tehát azóta is ugye jazz dobon doboltam, meg dobolgatom. Hát ezeket el kellett hagyni, mert azért sok mindent nem tud egyszer az ember csinálni, de azt gondolom, hogy a hangszeres téren én azért nem lettem volna sikeres, meg talán nem is örültem volna annyira. Jó tudni a hangszereket, kell hozzá, de valahogy engem ez a, hogy sok gyerek van előttem, meg tömeg, az úgy valahogy jobban izgatott.
6: Tehát nem egy gyerek, hanem egy egész kórus.
7: Igen, igen, igen.
6: És mikor kerültél a kórus muzsika bűvkörébe?
7: Mindenképpen Nyíregyházán. Csangotarjában a gimnáziumban mi alapítottunk egy vegyes kart, ami addig előtte nem volt, és úgy megvannak még ezek a kazetta felvételek, és emlékszem, akkor ilyen rajongással hallgattuk magunkat, most már az igen, többször fenntartással hallgatom, hogy hát azért az nem volt minden ott rendben, viszont mi nagyon lelkesek voltunk, de azért ez a évi 4-5 darab madrigál, meg egy-két más mű, azért az nem ért fel ahhoz, ami mondjuk a nyíregyházi főiskolám engem impulzusként ért, mert nekünk természetesen a énekszakosoknak kötelező volt énekkarra járni, de a főiskolán annyira kevés fiú volt, hogy a főiskolának nem volt vegyeskara, így a fiúkat kötelező módon beraktak a városi vegyeskarba, amit akkor az a Fehér Otto vezetett, aki egyébként a főiskolán is tanított karzetést és zeneelméletet. Úgyhogy belecsöppentünk mi fiúk a vegyeskarba, és én emlékszem, hogy ugye első éves koromban a főiskolán decemberben karácsonyi oratóriumot énekeltünk Bachtól. És ez valami óriási élmény volt, vagy márciusban már Mozart requiemet. Tehát most nem akarom megbántani Salgótarján, de mondjuk jön egy ilyen falusi gyerek Salgótarjánból, és egyszer csak Mozart requiemet énekel zenekarral, meg igen nehéz kórusműveket is, tehát ez azért nagyon nagy hatás volt, úgyhogy tulajdonképpen én akkor ilyen kórusmániás lettem, és belevetettem magam Nyíregyháza összes kórusába. Gebri József vezette ifjú zenebarátok kórusába, Fehér Ottóné alapított egy kamarakórust, az ott az Anonymous kamarakórus, sőt még ilyen temetői kórus is volt, ahol férfi kar énekelt motettákat, de jól, még oda is bekéreckedtem, vagy valahogy befértem, úgyhogy ez még egyébként az az időszak, amikor még a Dénes kórusai még nem dominálnak, illetve nem is létezik a Cantibus vegyeskar. Szabó Dénes Cantibusa létezik, de akkor még az összes lánya ezekben a kórusokban énekelt, mert még a promozika éppen, hogy megalakul, vagy nincsen. Egyébként ott pont ott voltam részben a kórus születésénél. Ugye az a 86-os debreceni kórusverseny, amit ők nyertek, azon emlékszem nézőként ott néztem őket. Úgyhogy, ami Nyíregyházán létezett, ott tényleg abban én beszálltam.

0: És ha már említed Szabó Dénest és a nyíregyházi Kántémusz kórus családot, előzetes beszélgetéseinkben sokszor említetted mesteredként is Szabó Dénes tanárurat. Kik azok a mesterek, akiket most mindenképpen megemlítenél, akiktől hozhattál?
1: Hát szerencsére sokan vannak, Szabó Dénest említettem, tulajdonképpen oda kerültem mellé, a Kántémusz fiúkórus karnagya lettem. Ennek is még egy érdekes előttem való mozzanata van, hogy Tarcai Zoltán tanár úr volt a tanszékvezető főiskolán, és amikor harmadéves voltam, akkor behívott, és azt mondta, hogy az evangélikus kórusnak megüresedett a karnagy állása, és vállalnám-e. De én akkor ilyen zöldfülű voltam, és nem nagyon értettem, hogy miért pont én, de ezek szerint azt mondtam, hogy igen. Úgyhogy én elkezdtem harmadévesként az evangélikus kórust vezetni, és hát elég sikeresen, mert hamar földuzzant annak a létszáma, és még egy finnországi turnét is csináltam velük. Viszont Nyíregyházán akkor volt már egy ökumenikus hét, ahol pont az ottani evangélikus templomban, amely egyébként az akkori Szabó Dénes iskolával szembe volt, mert onnan költöztek át, minden héten egy-egy felekezet kórus énekelt, és akkor a frissen megalakult Promuzika nagyon jó kapcsolatot ápolt a görögkatolikus kispapokkal ott Nyíregyházán, sőt az első CD-n, amin egyébként már én is énekelek, azon az úgyhívjuk, hogy zöld CD-n, a két vegyeskari műben, a Márdos Boldogasszonyban és az Adventinekben énekelnek is a kispapok, plusz egy-két meghívott mástárs. És egy ilyen ökumenikus héten később tudtam megszabadulni, és meghallotta, hogy én vezetem a evangélikus kórust, és hogy szól. És akkor kérezgetett, mondták a többiek, tehát ezt nem én tudom közvetlenül, utánam kérezgetett, hogy ki ez a gyerek. És egyszer csak kapok egy csoportársamtól, hogy meghív, vagy Szabó Dénes hivat. És harmadéves voltam, bementem az iskolába, és azt mondta, hogy én vagyok Szabó Dénes, vezetett a kórusom, és a fiú kórus vezetését átadnám. Teljesen megmondtam, de nagyon ügyesen csináltam, először beártam a próbákra, megismertetett a fiúkkal, aztán azt mondtam, most úgy csinálok, mint a kívnának telefonálni, itt hagylak téged 20 perccel a kórussal, és dolgozz velük. És így átvettem, még nem is diplomáztam, mert negyedévesként már teljesen átvettem a Kántémusz fiúkórust, úgyhogy már márciusban mondták, hogy akkor én ott taníthatok, ott lesz állásom. Hát sokan kerekedő szemmel néztek, mert ugye mindenkinek, főleg az ő tanítványok nagy álma volt, hogy a nyíregyházi kodáiskolában, ami még akkor 4-es számú általánosiskola volt, taníthasson, és én meg így bekerültem, úgyhogy végül is így mellette voltam, és láttam őt dolgozni, és hát azt gondolnám, hogy ez példamutató, az a munkabírás, az a hozzáállás, meg az a jókedvű humorral való tanítás, amit ő tud. Legendákat is lehetne róla mesélni, meg mesélnek is, de nekem az az örömöm, hogy már utána később mondta Dénes, hogy úgy hívott engem, hogy Ducsi, én nem tanítottalak ugyan, de amit el lehetett tanulni, azt eltanultál innen. Úgyhogy végülis őt igazán említhetném, visszatér az alapkérdésre, Rozgony István, aki elindított. Hát a Fehér Ottóné, Ildikó néni, ő emlékszem szólfés tanárom volt, és amikor főiskolán első évben fél évkor behívott, azt mondta, hogy na most vagy elkezdek tanulni, vagy megbuktat. Tulajdonképpen akkor jöttem rá, hogy a szólfés azért az fontos dolog, azt nem lehet csak úgy immelámmal kezelni, úgyhogy ha azt ő nem érje el nálam, akkor én azt nem tudok zenész lenni. És én utána, amikor diplomáztam Nyíregyházán, én fölvételiztem a Zeneakadémiára, egyetlen egyszer indult úgynevezett zenei menedzser szak, ami három nagy embernek a főnökség alatt volt, ez Klejánszki Tamás volt, Strém Kálmán és Kró György. És emellett tanított minket Batta András, Kovács Sándor, és itt öten voltunk, és nagyon-nagyon kár, hogy az nem tudott tovább menni, az egyszeri projekt volt. Viszont az a három év alatt én úgy elkezdtem megismerkedni a zeneakadémiai környezettel, és én úgy éreztem, hogy nekem mindenképp zenetudósnak kell lenni. És amikor azt a három évet elvégeztem, én egyből felvételiztem zenetudomány szakra. Úgyhogy így nem karvezetés oldalról, ugye elvégeztem a zenetudomány szakot, de ott azok a professzorok, akiknél én nem voltam a legnagyobb ász, mert egy Dalos Annát mellett nem tudtunk labdába rúgni, mert azért ő már akkor is kiemelkedett. Zsoldos Dávid csoportársa voltam például, de hát aki megélhette egy Kró György órát, egy Somfai órát, akkor Dobszai tanárul tanított, olyan nevek, utólag azt mondom, hogy ez mondta, egy Talján tanárul, hát nem lehet, Sebő Ferenc, úgy sajnáltam, fantasztikus órákat tartott, úgyhogy az egy szakmai oldal, hogy nagyon-nagyon nagy táplálék volt, és karzeti oldalról három ember tudok említeni, Párka István, Erdei Péter és Hollerung Gábor, akiknek a hármas különbözőségükből gyúrtam össze, amit most tudok.

0: Több várost is említettünk eddig a beszélgetés folyamán, Salgótarjánt, Nyíregyházát, Budapestet. A Kecskeméti Kodály iskola tanáraként mutattalak be, és a Mirákulum Aurin kórus család alapító karnagyaként érkeztél erre a beszélgetésre is. Hogyan kerültél Kecskemétre?
1: Jó történet. Nyaranta volt még akkor 2 évente Kecskeméten a Kodály szeminárium, amelynek volt egy intenzív karzatű kurzus része. 2-szer sikerült 93 és 95-be ezen a karzatű kurzuson részt venni. Azért ez nagyon kemény volt, Erdély tanár úr irányításával. 3 hetes kurzus, indultunk 16-an, az első héten 2 zongor előtt vezényelni műveket. Emlékszem, ez volt az a nagyon jó történet, amikor old musicot kellett vezényelni, és egyszer egy tanárom azt, hogy Laci, énekelj már az altszólamot, és mondtam, hogy hát a tanár, ezt nem tudom, akkor üljön le, azt tanulja meg. Tehát, hogy ezek azok a leckék, amikor az ember megtanulja, hogy hát azért minden szólamot tudni kell, nem csak úgy hadonászunk. És 95-ben a záró koncerten én vezényelhettem, ki lettem választva a Kodály Este című művét, és annak a fogadásán az egyik volt ismerősöm, bemutatott egy tanárnak, mondta, hogy Alföldin Dobozi Eszter, akkor még csak Dobozi Eszter néven, akit most választottak meg a Kecskeméti Kodály iskola igazgatójának. És azon a fogadáson úgy, hát ilyen felületes beszélgetés volt, de én mondtam, hogy hát van egy matekének diplomám, most járok zenetudomány szakra, karzetésre is tanítottam már Nyíregyházán, stb. És augusztusban kaptam egy üzenetet, hogy óraadóként ő meghívna tanítani egy szakközépiskolai zenetörténet órát, egy 8-os órát, meg egy ilyen fél kórust. Ez összesen heti 8 óra volt, ugye Pesten jártam a Zeneakadémára, és akkor hetente 2-szer lejártam Kecskemétre. Az első fél év egy ilyen óraadó státuszban volt, aztán a második fél évben kaptam egy ilyen ideiglenes kinevezést, és mivel elég jól sikerült ez az első év, az év végén behívott az igazgatónő, és mondta, hogy akkor engem most kinevezne teljes állásra, hogy én vállalom-e. És akkor mondtam, hogy örömmel, akkor megkaptam egy csomó órát, viszont ugye még jártam az akadémiára, úgyhogy hát aki tudja, mi az, hogy ingázás, annak nem kell elmagyarázni, hogy ebbe azért be lehet őrülni. Tehát nekem heti 3-szor nincs messze Kecskemét, de hát akkor is be lehet fáradni, hogy emlékszem, hogy 2 főn letanítottam a 6 órát, rohantam föl Pestre, mert már délután volt óra, tehát az nagyon nehéz év volt, de így ragadtam ott Kecskeméten.
0: És így kerültél az ország első énekzene tagozatos általános iskolájába, ami nemrég ünnepelte megalakulásának 75. jubileumát.
1: Így van.
0: És ugye közeledik a kóruscsalád 30 éves évfordulója is, a Mirákulum gyermekkar. 1996-ban igen, alakult. Ez a történet hogyan kezdődött? 1996-ot írunk.
1: Tehát 95-ben volt ez a történet, amit az előbb mondtam, hogy én óradóként és egy ilyen fél kórus volt, mert akkor 2 évfolyamos volt a Kodály iskola, A, B osztályok voltak, de tiszta zenei, és a fél kórus azt jelentett, hogy megkaptam a A-sokat, meg egy B-seket, és akkor a másik kolléga nyugdíjba ment 95 évvégén, és tudván, ismervén a nyíregyházi kórus modellt, akkor Dobozi Eszternek, igazgató asszonynak írtam egy levelet, hogy hogyan kéne a fősodagozat kórus struktúráját megváltoztatni, hogy ne az legyen, ami eddig volt. És akkor írtam le, hogy a 6-7-8 legyen egy gyerekkórus, és az 5-6-7-8 egy fiúkórus a nyíregyházi mintára. Ekkor csatlakozott az AB osztály egy kórusban, ami éveken keresztül egyik kórus, másik kórus. Nekem azt mesélték a gyerekek, hogy azért nem annyira békében nézett egymásra a 2 énekkar. Illetve azért azt tudjuk, hogy a 7-es fiúk azok már eléggé mutálnak, tehát nem nagyon tudnak mit csinálni egy gyerekkórusban. Úgyhogy így a fiúkórust vezettem 2 évig, aztán a kollégához átkerült. Így 96-ra tesszük a Mirákulum gyermekkórus megalakulását.
0: Itt van előttünk a stúdió, aztán egy fotóalbum. Mielőtt bejöttünk a stúdióba beszélgetni, említetted, hogy ennek egy különleges története van a 40. születésnapodra.
1: Igen, akkor a volt tanítványok összefogtak, és az addig levő összes kórusutankról egy-egy útra összeszedtek több képet, és egészen 1997-től kezdve mindegyik útról van egy kis emlék benne.
0: Az a felirat áll a fotóalbum elején, hogy az első 28 évedet nem ismerjük, de az azt követő 12-t meg tudjuk mutatni.
1: Igen, hát sajnos ennek is már régen volt, ugye 40 éves már régen múltam el, de ez egy kedves emlék valóban. Tényleg a langolani verseny, aradzói verseny, igen. A kórus olimpia, aztán még benne van, amit Kínában, talán 2006-ban van ez a Kína, Hollerung Gáborék benne voltak még a interkultúr szervező csapatában, és itt van, igen. Nagyon sok segítséget kaptunk akkor a Hollerung Gábortól, segített minisztériumi támogatást szerezni, mert nem volt annyi pénzünk, hogy kimenjünk, és akkor az Auri lánykar olimpiai bajnok lett.

0: az arckép mai vendége Durányik László, a kecskeméti Mirákulum Aurin kórus család alapító karnagya.
1: És hát ezóta számos alkalommal jártatok már Kínában. Az eltelt évek alatt kórusaiddal Európa 28 országában vettél részt kórusversenyeken, fesztiválokon, hangversenykörutakon, és ugye versenygyőzelemmel minimum 46 alkalommal, fesztiváldíjakkal, gyermekkarral is. 2018-ban Görögországban, a közeli eseményekről most beszéltük, ugye, hogy Kínában voltatok legutóbb az elmúlt nyáron. Ilyenkor az A-kategóriás készülés a jellemző?
2: Többnyire igen. Azért itt megint azt kell mondanom, hogy karnagy típusa válogatja, hogy szereti-e valaki ezt a fajta utazás, vagy nem. Nemes Jóskával nemrég beszéltünk, ő szereti, ő is sokat utazik. Én igaziból Dénesnél láttam azt, hogy állandóan jön-megy a kórusával, és én ezt néha kísérő tanárként, például Japánban voltam velük a promozikával kísérőként, tolmácsoltam meg, stb. De látván azt, hogy ő milyen jól kezelte a külföldutakat, meg a gyerekeknek ez milyen élmény, úgy gondoltam, hogy ezt én is tudnám így csinálni. Tehát a kedv innen jött, úgyhogy az első ilyen utak 97-ben volt, még a szintén az előbb említett Hollerung Gábor Interkultúr Kórus Fesztivál Gießenben, ami azóta megszűnt, akkor jött nekem a Langollen ötlet Velszben, hogy azt gondoltam, hogy hát ott is volt a Kantémusz, akkor én is elmegyek oda. És akkor a Mirákulum a 98-ben elmentünk, és meggyertük, és ez nagyon jó volt. Utána előtte voltam Debrecenben, na ez is olyan volt, hogy nem lehet tagadni, hát Dénes ez fantasztikus ember, 20 év idősebb nem, és akkor azt mondtam, volt a Kantémusz, meg a promozikus Debrecenben, mindenkitől azt hallom, hogy Debrecen az
1: Bartók
2: egyik, igen, egy ikonikus kórus verseny helyszín. Éppen most hallottam a rádióba Jóskáikat, hogy beszélték, hogy micsoda színvonalas kórusok jöttek most is ebbe az évbe össze, és akkor mondta, hogy akkor el kell menni Debrecenbe, nincs mese, úgyhogy oda is elvittem az énekkarokat is, úgy éreztem, hogy ez passzol, és a gyerekek is élvezik, úgyhogy elindultak ezek az utak.
1: Tulajdonképpen ér a nagyoktól tanulni és átvenni a jó dolgokat.
2: Igen,
1: és
2: abszolút, én ebben abszolút hiszek, igen. Hogy szoktuk mondani, hogy bejönnek is gyakorlatot nem szégyen lopni mástól. Szerintem ötleteket kapni, mondanám azt, hogy műveket elkérni egymástól. Visszatérve az A-kategóriás készülésre, vannak, akik nem annyira szeretik ezt a ütemenként megállunk és mindenbe csiszolgatunk, de annak fantasztikus eredménye van.
0: Az elmúlt évtizedekben számos lemezfelvétele született a kórus családnak. A saját hangzóanyagokból is tud tanulni a karnagy?
2: Igen, azt azért jó hallani, hogy már 2000-ben is az a hangzás ideált tartottam fontosnak, amit most is. Egyébként meg is van szintén Magyarországon az a 4-5 énekkar, mondhatom top énekkar, akik hasonlóan gondolkoznak a kórus hangzásról. Ez az úgynevezett angol vonal, ez a straight voice, egyenes hangon, előrehozott hanggal képezve, a tiszta intonációért muszáj megdolgozni, utána persze leöntjük dinamikával, tempókkal, stb. Érzelemmel, lélekkel, de hogy ez az alap, és ezt úgy jó hallani másoknál is, hogy ez fontos, ez nálam is fontos, úgyhogy ilyen szempontból hallom a régi felvételken, hogy ez már ott megvan. Van úgy, hogy tempóban már esetleg vehemensebb voltam, vagy például egy Orbán Laudationt már máshogy csinálok, mint mondjuk 2000-ben, úgyhogy ilyen változások vannak, de most éppen Kutrik Bencével egy koncertet ő szervezi nekünk, és mi fogunk énekelni. Ő fölnyitotta a szemem, hogy azért nagyon fontos, hogy a kortárs zeneszerzők felé is tekintsünk ki, és nem csak Orbán, Vajda, Selmeci, mert ők már az idősebb kortárs generáció, hanem a még fiatalabb, a Bella Máté, maga Bence, talán már azt lehet mondani, hogy lassan Levente is egy idősebb generáció számít, pedig hát ontja a remeknél remek művek, győzze valaki elénekelni, de tényleg ebben restancián van, hogy kutatni és figyelni a 20-30 éves mai kortárs zeneszerzőkre.

0: Ugye a kórus család tagjai a Mirákulum gyermekkórus, az Aurin lánykar, az Aurin női kar, Aurin vegyeskar, és ugye sokszor van, hogy ha már a városok, hogy Budapest és Kecskemét között ingázol, már csak azért is, hogy tudjál próbálni a nagyobbakkal.
1: Igen, igen. A két felnőtt kórus, a női kar és a vegyeskar tagjai közül nagyon sokan Pesten élnek, itt van családjuk, vagy ide járnak egyetemre, és azért, hogy egybe tudjuk tartani az énekkart, azért én hetente felutazom mindig egyszer, és megvan beszélve, hogy havonta egyszer viszont a Kecskemét és a pesti részleg találkozik. Ez már egy öröméneklés, tehát a vegyeskar és a női kar ott valóban az a kategória, amikor már nem az a fajta struktúrában dolgozunk, amit a gyerekkórus leánykar, mert nekik vannak olyan városi felkérései, amit egyébként örömmel megteszünk, de azt a női kar, vegyeskar már nem vállalja, mert nem tudjuk technikailag sem megoldani.
0: Karnagyként, karvezetőként, tanárként az, hogy te is egy kórusban énekelj, fontos?
1: Azt gondolom, az, hogy én kint énekelek, az hatványozottan megnöveli ennek a fontosságát, mert én büszkén mondhatom, hogy Kecskeméten Erdélyi Péter tanár úr egy felnőttekből álló kecskeméti énekes kör néven nevezett kórust irányít, tehát én minden hétfőn a tanárulat látom dolgozni. Fantasztikus, hogy 82 évesen mekkora energiával, lendülettel tanítja a kis amatőr énekeseket.
0: Inspirál.
1: Abszolút, és hát jó vele akár a próba után egy 5-10 percet beszélni erről arról, akár még tanácsokat is kérni, mert ad, úgyhogy így azt mondom, hogy nagyon fontos.
0: És ugye köztudott, hogy Erdélyi Péter tanár úr minden tanítványára figyel.
1: Igen, ő azért fantasztikus ember, igen.
0: Ha nem a kórussal és a szervezéssel, utazással, tanítással foglalkozol, mi minden tölti ki az életed? Van egy más, amivel töltődsz?
1: Én nagyon szerettem focizni, és a Kecskeméten van a Katona Gimnázium, ahol én nem értettem, hogy miért, de minden férfi tanárok, akár földrajzot, történelmet tanított, mindenki tudott focizni. Oda nagyon sokáig jártam át én is focizni, most már az ízületek nem engedik, de szeretem a focit nézni. Szoktam mondani, hogy a Liverpool rajongó vagyok régóta, erre mondják, hogy Szoboszlai miatt. Hát nem Szoboszlai miatt, hanem a Beatles miatt, de természetesen nem bánom, hogy Szoboszlai ott játszik, úgyhogy azért a Barcelonát szerettem Messi miatt, mert amikor 2006-ba vagy 2005-be voltunk Tolózába, akkor visszafele úgy jöttünk a gyerekekkel, hogy megálltunk Barcelonában, és akkor Nagy László, aki a Veszprém kézilabdázója, most már azt hiszem talán ilyen igazgató, még a Barcelonában kézilabdázott, és az igazgató helyettesünknek volt egy közeli rokona, és őt megszervezte, hogy a gyerekeket bevitte a Barcelona stadionba, végignézhettük a múzeumot, egy BL meccset megnézhettünk, akkor még a fiatal Messi játszott, hát azért aki ismeri a focit, azt tudja, hogy ő egy mágus. Úgyhogy így a focit szeretem nézni, meg amit szeretek, vettem nagyon-nagyon jó minőségű hangfalakat és lemezjátszót, és minősége hallgatni zenét. Van 2500 CD-n, 150 Bach, 250 Mozart, könnyű zenében is jó Pink Floydot hallgatni, meg igényes könnyű zenét. Tehát leülök a két hangfal közé, és akkor ilyen hunyat szemmel, hogy az ember egy órát figyeli a zenét, az jó.
0: Említettük, hogy közeledik a kórus család 30. évfordulója. Mi mindent kívánsz magadnak a következő 30 esztendőre?
1: Én nem tartom szlogennek azt, hogy a kórusnak óriási közösség ereje van. Tehát igenis, én ezt megélem, mennyire igaz, és azért újra és újra jön elő az erő, hogy keresni különböző kórus fesztiválokat, utakat, ez jó lenne nem feladni. Szerencsére van egy angol kapcsolatunk, amíg még mindig van, most talán azt hiszem 27-ére megyünk Angliába, és én büszkén vállalom azt, hogy én mutattam meg, vagy 300 lánynak a Beatles Múzeumot Liverpoolban, vagy az Eiffel-tornyot.
0: Kívánom, hogy még nagyon sok gyereknek mutathass kórusfesztiválok, versenyek útján, így az Aurin Mirákulum kórus családdal sok mindent a nagyvilágból, és ugyanilyen sikeres következő 30 esztendőt.
1: Hát nagyon köszönöm.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én köszönöm.

0: Kedves hallgatóink, az Arckép mai vendége Durányik László, a Kecskeméti Kodály iskola tanára, a Mirákulum Aurin kórus család alapító karnagya volt. Műsorunkban a kórus család felvételeiből válogattunk. Adásunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket. Kecskés Barbarát hallották.
1: Pénteki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
0: Jó napot kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Berente Marian. Mától Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány. A dandártábornok eddig a Heves vármegyei rendőrfőkapitányságot vezette. Az URFK élén Balogh János rendőr altábornagyot váltja. Mecser Tamás a rendőrtiszti főiskola mellett jogász diplomát is szerzett. Dolgozott az Edelényi és a Kazinc-Barcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsodabói Zemplén megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese is volt. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter szerint a jelenlegi biztonsági helyzetben kiemelten fontos a közös európai fellépés és a védelmi képességek fejlesztése. Ruszin Szendi Romulus közölte, a megbeszélések témái között szerepel a tengeri biztonság, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtása. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, jelentette ki a külügyminiszter. Orbán Anita a minisztérium második állománygyűlése után emlékeztetett arra, hogy az elmúlt hetekben új lendületet kapott a magyar-lengyel párbeszéd, elindultak a magyar-ukrán egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, és megszületett a megállapodás az uniós forrásokról. Hozzátette, az Erasmus program újraindítása több ezer magyar hallgató előtt nyithat új lehetőségeket. A közhatalmi döntéseknek nem csak a formai követelményeknek, hanem az emberi méltóságnak is meg kell felelnie. Erről beszélt 14. Leó pápa a spanyol parlamentben. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy minden politikai döntés valós embereket érint, különösen azokat, akiknek kevés lehetőségük van hallatni a hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. Itthon kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről, állapota stabil. A baleset éjfél után történt a József Attila középiskolai kollégiumban, a fiatalt kórházban ápolják. Az oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, a tankerület azonnal intézkedett, a kollégium diákjai pszichológusi segítséget kapnak. Lannert Judit mielőbbi gyógyulást kívánt a diáknak, és hozzátette, hogy folyamatosan kapcsolatban van a kollégium vezetőivel. Több száz vendégnek kellett elhagynia egy zalakarosi szállodát, miután hajnalban tűz ütött ki az épület alaksorában, közölte a Zala megyei katasztrófavédelem. A mosodában törülközők kaptak lángra, a tüzet gyorsan eloltották, de nagy volt a füst. A szálloda egyik dolgozóját enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba vitték. Újra elérhető a vonatinfó, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatáshoz nem kell regisztráció. A következő hetekben azon dolgoznak majd, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületén is elérhetőek legyenek, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Röviden az időjárásról. Napos nyári idő, várható kevés gomoly felhővel, csak az Alpokalja térségében lehet futó zápor, zivatar. A szél gyenge marad. A hőmérséklet délután általában 27-32, este pedig 21 és 26 fok között alakul. 12 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
3: 20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
1: Reklámot hallottak. Népzene, fiatalok hangja.
4: Sebő Ferenc vagyok. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat.
5: Ma folytatom Németh András és Istvánffy Balázs Aerocord című hanglemezének ismertetését. A tehetséges muzsikusok a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene tanszékének hallgatóiként 2010-ben alapították meg a Duda Tekerő duót. Hangszereiken kezdettől fogva az egyszólamú zene propagálására, illetve, hogy ők mondják, progresszív burdon zenei hangzás megvalósítására törekedtek. Repertoárjukat kiegyensúlyozott arányú autentikus és átdolgozott népzene, historikus és kortárs művek, valamint saját szerzemények megszólaltatása jellemzi. Elsőként Istvánffy Balázs Fekete Patak című dudofantáziáját hallgassuk meg.

Istvánffy Balázs következő szerzeménye arra bizonyság, hogy a nyelvi eszközök régisége egyáltalán nem akadály mai mondani valók kifejezésében. Igaz, hogy a kortárs művészetek utolsó 100 évében kisé elharapódzott az újabb és újabb nyelvek kitalálása, de ma már látjuk, milyen elszigetelődéshez vezet, ha valaki olyan nyelven közli a mondókáját, amit senki sem ért. A népzenei hagyományban is sok régiséget találunk, de csak azért, mert az állandó aktualizálás, ami a népzene alaptulajdonsága, sok régi elemet is használni tudott, nem volt szükséges ész nélkül mindent újra és újra lecserélni. Az a mód, ahogy dudanótáink és egyben a dudásaink játékmódja is, a kanásztáncok kétütemes motivumait kreatív módon hol ilyen, hol olyan sorba rakva fejleszgeti dallammá, máig használható kortárs zenék kialakításánál is. Így épül, variálódik az időközben világszerte elfogadottá és ismerté vált jazzmuzsika is. A most felhangzó Istvánffy-féle duda variációk ilyen régi új hangulatát a kanásztáncok, kolomelykák zenei világából ismerős zenei motivumok, fordulatok alakítják.

Németh András Lángnyelv című darabja a népzenei élményekre épül. A lassú keretdallam ihletője egy baskír hangfelvétel, melyet eredetileg egy kurái nevű fúvós hangszeren játszottak. A baskír dallam a középső zenei szakaszában egy bolgár, rituális tekerőre adaptált tűzugró táncra vált át, majd ismét visszatér. Kiemelném itt, hogy az aszimmetrikus ritmusok recsegtetéséhez semmiféle hazai hagyomány nem kötődik, így ennek módját, személyes tapasztalatból mondom, a tekerősnek kell kitalálnia. Németh Andrásnak ez is remekül sikerült.

Az összeállítás bázisául két Bartók által 1912-ben Torontál megyében Sárafalván rögzített dallam szolgált. Már az is csodálatra méltó, ahogy ezek a kezdetleges, fonográffal rögzített felvételek Isfáfi Balázs dudáján életre kelnek. Lehet, hogy nagy zeneszerző gyűjtőink el se tudták képzelni, hogy az általuk gondosan rögzített és rendezett felvételeik egykor majd kilépnek a múzeum raktárából, és egy új nemzedék abban leli kedvét, hogy ezeket szöveghülyen, eredeti stílusában megtanulja és föltámassza. Most tehát hallgassuk az Istvánfi Balázs által összeállított kompozíciót. A két Bartók gyűjtötte sárafalvi dallam közé Dudásunk illesztett maga kitalálta átkötő dallamokat.

Befejezésül ismét magyar népzene szólal meg a Duda Tekerő kettős előadásában. A most felhangzó összeállítás a valaha országszerte közismert és kedvelt Szürke Szamár szomorkodik kezdetű nótával kezdődik. A Tekerő a szentesi variánsokat játsza, a Duda viszont a Rinya mentéről való somogyi változatokat szólaltatja meg. Együttesen pedig egy újabbat játszanak kvart párhuzamban. Isváfi Balázs és Németh András kompozíciójának hangulata a Pásztorok világát jeleníti meg. Címe: Nyáj után.

0: Elhangzott Népzene fiatalok hangja. Aerokort című műsorunk második részét hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Sebő Ferenc.
1: A 2016. április 11-i műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Mai koncert összeállításunk szerkesztői Várgedő Anna és Bolla Milán nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Elsőként hallgassunk egy legendás koncertet, amelyet a londoni Royal Albert Hallban rögzítettek 1964. június 30-án. Yehudi Menuhin hegedűművész és a londoni szimfonikus zenekar hangversenye volt ez. Elsőként Johannes Brahms opusz 102-es ámol 2-ös versenyét hallgatjuk, a hegedű szólista Yehudi Menuhin, a cselló pedig Mstislav Rostropovics, a londoni szimfonikus zenekart Colin Davis vezényli.

Johannes Brahms opus 102-es ámol 2-es versenyét hallottuk Yehudi Menuhin és Mstislav Rostropovics szólójával. A londoni szimfonikus zenekart Colin Davis vezényelte. Felix Mendelssohn Bartholdy opus 64-es émol hegedű versenye következik most Yehudi Menuhin és a londoni szimfonikus zenekar előadásában Colin Davis vezényletével.

0: Félix Mendelssohn Bartholdy Opus 64-es émol hegedű versenyét hallottuk. Yehudi Menuhin játszotta a szólót, a londoni szimfonikus zenekart Colin Davis vezényelte. Ezt a hangversenyt a londoni Royal Albert Hallban rögzítették 1964. június 30-án.
1: Műsorajánló. Ma este a Győri Filharmonikus Zenekar játszik. Bartók egyik legismertebb zenekarra írt kompozíciója csendül fel. A zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára, valamint a cseh Dvorák ugyancsak izgalmas zenéje, a 7. d-moll szimfónia. Vezényel Rajna Martin. Szimfonikus muzsika. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. A muzsikus legendák következő műsorában Michael Tilson Thomas karmester életét és munkásságát idézzük fel.
2: Egyszer így vezette fel Mahler zenéjét. Most olyasmit fogtok hallani, amit nem lehet elsőre megérteni, de érezni igen. Ha unatkoztok, az én hibám. Ha felkavar, az Mahleré.
1: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban.
3: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
4: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
3: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
5: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
3: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, június 13-án egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Most visszatérünk Budapestre és a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termébe, ahol 2026. március 13-án adtak koncertet a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának művészei. Elsőként hallgassuk Carl Philipp Emanuel Bach G-dur trió szonátáját, amelyet a Bach fiú, édesapja Johann Sebastian Bach 1038-as jegyzékszámú műve nyomán írt. A trioszonátát Fenyvesi Andrea hegedűn, Fehérvári János mélyhegedűn, Reményi Eszter gordonkán, Dinyés Soma csembalón játssza.

Carl Philipp Emanuel Bach, édesapja Johann Sebastian Bach 1038-as jegyzékszámú műve nyomán írt G-dur trió szonátáját hallottuk. Fenyvesi Andrea hegedűn, Fehérvári János méhegedűn, Reményi Eszter gordonkán, Dinyés Soma csembalon játszott. Vivaldi a következő szerző, és a 86-os jegyzékszámú ámol szonáta következik. Balogh Evelin fuvolán, Jankó Attila fagotton, Bábel Klára hárfán játszik.

Antonio Vivaldi 86-os jegyzékszámú Ámorszonátáját hallottuk. Balogh Evelin fuvolázott, Jankó Attila fagottozott, Bábel Klára hárfázott. Most következzék a Bartók Rádió hallgatói által nagyon szeretett Fandango Quintet, Luigi Boccherini 448-as jegyzékszámú D-dur darabja, Radványi Noémi és Fodor Ildikó hegedűn, Csé Nagy Tamás méhegedűn, Nagy Judit, Gordonkán és Kasztanyettán játszik, és most gitár helyett hárfát hallunk, Bábel Klára játszik.

Luigi Boccherini 448-as jegyzékszámú D-dur Fandango kvintettjét hallottuk. Radványi Noémi és Fodori Adikó hegedűn, Csé Nagy Tamás méhegedűn, Nagy Judit Gordonkán játszott, és az ő kezében szólalt meg a kasztanyetta is, valamint Bábel Klára hárfázott. Visszatérünk Bachhoz, az 1038-as jegyzékszámú G-dur triószonáta következik, az a darab, amelynek Carl Philipp Emanuel Bach féle feldolgozása nyitotta a koncertet. De most hallgassuk az eredetit, Hegyesi Gabriella és Balog Evelin Fuvolán, Amirás Árpád Gordonkán, Dinnyés Soma csembalón játszik.

Bach 1038-as jegyzékszámú G-dur trió szonátáját hallottuk. Hegyesi Gabriella és Balog Evelin fuvolán, Amirás Árpád gordonkán, Dinyés Soma csembalon játszott. Most pedig a vonósok kapnak főszerepet. Luigi Cherubini első S-dur vonós négyesét halljuk. Fenyvesi Andrea és Balog Miklós hegedül, Madák Katalin brácsázik, Puskás Zsolt csellózik.

0: Luigi Cherubini első Ez-dur vonos négyesét hallottuk, Fenyvesi Andrea és Balogh Miklós hegedűn, Madách Katalin méhegedűn, Puskás Zsolt Gordonkán játszott. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának művészei adtak kamarahangversenyt, ezt a koncertet a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében rögzítettük 2026. március 13-án. A felvétel hangmérnöke Etter Balázs, zenei rendezője Tóth Benedek volt. Kedves hallgatóink, mai koncertösszeállításunk szerkesztői Várgedő Anna és Bolla Milán nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Pece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. 90 éve született Szabó Csaba zeneszerző, zenetudós, népzenekutató. Az erdélyi születésű művész fiával, a Liszt Ferenc Díjas Gordonka művésszel, Szabó Péterrel együtt elevenítjük fel életútját. Szabó Csabára emlékezünk. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Miniszteri biztost neveznek ki a gyermekvédelmi rendszerben korábban ki nem vizsgált ügyek feltárására és kárpótlást kapnak az áldozatok, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában közölte azt is, hogy bővítik a nevelőszülői hálózatot, megerősítik a speciális szükségletű gyerekek ellátását, és felszámolják azt a helyzetet, hogy a gyerekek hónapokat vagy akár éveket töltsenek kórházban csak azért, mert az állam nem tud számukra megfelelő helyet biztosítani. A Tisza párt bejelentette, hogy kiket jelöl a 4 parlamenti vizsgáló bizottság élére. A kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló testületet Summer Orsolya, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló Csőszi Attila, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró bizottságot Diószegi Judit vezetheti, míg a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését vizsgáló testület élére Sárosi Józsefet jelölik. A közhatalmi döntéseknek nem csak a formai követelményeknek, hanem az emberi méltóságnak is meg kell felelnie. Erről beszélt 14. Leó pápa a spanyol parlamentben. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy minden politikai döntés valós embereket érint, különösen azokat, akiknek kevés lehetőségük van hallatni a hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Julia Svridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Az ukrán elnök közben elismerte, hogy Roman Abramovics orosz üzletember a nyilvánosság kizárásával közvetíteni próbált Kijev és Moszkva között. Ukrajna azonban továbbra sem hajlandó átadni a Donbasz régiót Oroszországnak. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Ma és holnap törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra járataikat. Izrael nem zárta le légterét a rakétatámadások nyomán a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren. Kisebb-nagyobb késésekkel, de továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakétánk miatt holnap sem lesz tanítás. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Az ázsiai ország déli részét sújtó természeti csapásban legkevesebb 19-en meghaltak és több mint 200-an megsérültek. Sok ház összedőlt és iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A 7,8-es erősségű földmozgás miatt néhány órára cunami riadót rendeltek el a térségben. Itthon a héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. Az időjárásról: folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel délután az Alpok alján, holnap pedig a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, holnap 28-33 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 15 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: 20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
4: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Im Igen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az mrme.jegy.hu oldalon.
5: Nyáron az Operaházban a szerelem énekel. Verdi Traviátája, Puccini Pillangó kisasszonya és a Best of Puccini sorozatokban kínál a klimatizált Andrássy úti dalszínház operai szenvedélyt, emberi drámát és könnyedebb, mégis virtuóz zenés színházat. Nem csak felejthetetlen előadásokkal, hanem épületlátogató túrákkal, az Opera Bistro incsiklandó fogásaival és italkülönlegességeivel, valamint az Opera Shop exkluzív termékeivel is várjuk. Részletek és jegyvásárlás opera.hu.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
6: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, jó napot kívánok! 3 óra múlt 7 perccel a mikrofonnál Fellegi Lénárd, Csik Gabriella, zenei szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében is mindenkinek jó rádiózást kívánok. Zenei újdonság is lesz az első fél óránkban, természetesen majd játszunk a szokásos időben fél öt körül, és programajánlattal is készültem, de minden csak szép sorjában. Giuseppe Verdi opera nyitányával indítjuk a mai összeállításunkat. A BBC Filharmonikus zenekarát Edward Downes vezényli, a Nabucco nyitányát halljuk.

A BBC Filharmonikus zenekarát Edward Downes vezényelte, Giuseppe Verdi Nabuccójának nyitányát hallottuk az együttes előadásában. Ma és 12-én Verdi Macbeth című operáját játsszák a Magyar Állami Operaházban, és szintén Verdi operához köthető hír, Kolonics Klára és Sáfár Orsolya, valamint Boncsér Gergely és Brückner Szabolcs mellett Megyi Moretz Ildikó és Bartos Barna is színpadra lép Verdi Traviátájának 2006-os június 20-át tól július 9-éig tartó nyári sorozatában. A Magyar Állami Operaház együtteseit Hamar Zsolt és Török Levente dirigálja. Egy motettával folytatjuk a műsort. Georg Friedrich Händel a szerző, Sævia Tellus inter rigores, motettából a harmadik tétel következik az Il Giardino armonicóval, Giovanni Antonini vezényletével és Julia Lezsnyeva hangjával.

Georg Friedrich Händel Sævia tellus inter rigores motettájából a harmadik tételt hallottuk Julia Lezsnyeva, illetve az Il Giardino Armonico előadásában Giovanni Antonini vezényletével. Egy fontos információ, holnap Szeged vételkörzetében 9-től 12 óráig teljes leállás lesz karbantartás miatt, a munkálatok ideje alatt csak a szükséges ideig szünetel a műsor sugárzás. Német zeneszerző volt Friedrich Witt, most hallható jénai szimfóniaként ismert C-dur szimfóniájáról sokáig azt hitték, hogy Beethoven műve. Friedrich Witt tehát a zeneszerző, és a mű fináliát hallgatjuk a Dresdai Állami Zenekarral.

a Dresdai Állami Zenekart, Franz Konvicsnyi vezényelte, Friedrich Witt volt a szerző, C-dur szimfóniájának fináléját hallottuk. A zenei újdonságunk előtt Francisco Tárrega, az Alhambra emlékei című kompozíciója következik, Agustin Hadelich az előadó.

0: Recuerdos de la Alhambra, Francisco Tárrega volt a szerző, Agustín Hadelich játszott hegedűn. Mielőtt a zenei újdonságra térnénk, egy közlekedéssel kapcsolatos friss hír. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a 71-es kilométernél található tengelysúlymérő állomás előtt kialakult kamionsor hossza a külső sávban elérte az 5 kilométert. 3 perccel múlt 3:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A neves Talich Quartett új lemezével folytatja az elmúlt évek azon tematikáját, amikor is a jazz zenét a repertoáriából merítenek és átiratban szólaltatják meg a műveket. Ez esetben a hangsúly Dvorákon és Janáceken van, de más kelet-európai művek is hallhatók az új albumon. Az aktuális felvételek érdekessége, hogy az énekszólamot a dalok esetében vonós négyesre ültették át úgy, hogy a vonósok osztoznak a dallamon. A kritikusok kiemelik, hogy vannak művek, amiknek ez jól áll, és van, amikor kevésbé érvényesülnek a dalakák éppen, de az előadásmódra nem lehet panasz. A Talich Quartett előadásában következzen tradicionális muzsika, morva népdal, népballada, morva népdalok a címe.

Miroslav Kolesia átiratában szóltak a Morva népdalok a Talich Quartet új lemezéről. Krisztof Willibald Gluck Orpheus és Euridikéjéből, az első felvonásból Orpheus áriáját halljuk, Veselina Kazarova énekel, ugye itt nem mindig férfi vagy kontratenor énekel, most esetünkben nem, a Bajor Nemzeti Zenekart Ivor Bolton vezényli.

Veszelina Kázárová volt Orfeusz. Krisztóf Willibald Gluck Orfeusz és Euridikéjéből az első felvonásból hallottunk áriát, a Bajor Nemzeti Zenekar Tivor Bolton vezényelte. Piotr Csajkovszki Firenzei Emlék című alkotásának utolsó tétele következik a műsorrendben. Szara Csang és Bernhard Hartog hegedűn, Wolfram Kriszt és Tanja Kriszt mély hegedűn, Georg Faust és Olaf Manninger Gordonka játszik.

most járna koncertteremben a Taps, ugyanis Piotr Csajkovszki Firenzei emlékének fináliát hallottuk. Sara Chang, Bernhard Hartog, Wolfram Christ, Tanya Christ, Georg Faust és Olaf Manninger előadásában szólt a felvétel. Most is több szólistát kell említenem, ugyanis Johann Sebastian Bach 1065-ös BWV számú 4 zongorára és zenekarra írt Ámol versenyművének első tétele következik. Kocsis Zoltán, Schiff András, Falvai Sándor és Róma Nimér játssza a szólót, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenekarát Simon Albert vezényli.

Kocsis Zoltán, Siff András, Falvai Sándor és Róman Imre zongoraművész szólójával hallottuk Johann Sebastian Bach 1065-ös BWV számú 4 zongorára és zenekarra írt Ámol versenyművének első tételét. Simon Albert vezényelte a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenekarát. Karl Maria von Weber B-dur klarinét ötöséből az óra végén következik a harmadik tétel. Kovács Béla klarinéton játszik a Kodály vonós négyes tagjai mellett.

0: Kovács Béla és a Kodály vonós négyes felvételén hallottuk Carl Maria von Weber B-dur klarinét ötösének harmadik tételét, 16 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Vidéki hallgatóinknak fontos lehet, hogy holnap Szeged vételkörzetében 9 és 12 óra között teljes leállás lesz karbantartás miatt, a munkálatok ideje alatt csak a szükséges ideig szünetel a műsorsugárzás. Folytassuk egyéb hírekkel. Bechstein zongorá rögzíti Bartók zongora versenyeit Várjon Dénes és a Koncertó Budapest. A Bechstein cég rendelkezésre bocsátott egy kiváló zongorát a Keller András vezette Koncertó Budapest számára. Várjon Dénes zongora művész közreműködésével régóta nagyra értékeli a hangszer karakterét a művész. A közös Bartók sorozat részeként most Bartók első zongora versenyét veszik lemezre az Olasz Intézetben. A most induló lemez sorozat célja Bartók Béla valamennyi zongorára és zenekarra írt művének rögzítése. A Musicians Libre Trio koncertje különleges zenei utazás Astor Piazzolla tangóinak világába, amelyben a fuvola, a klarinét és a gitár kamarazenei hangzása találkozik az improvizáció szabadságával. Június 10-én lesz 20 órától az esemény. A műsor középpontjában Piazzolla szenvedélyes, melankolikus és ritmikailag izgalmas univerzuma áll, az argentin tangó hagyománya, a klasszikus zene fegyelme és a jazz szabadsága egyszerre szólal meg benne. Duleba Lívia fuvolán, Szűcs Péter klarinéton, Környei Miklós, a művészeti vezető pedig gitáron játszik. Szűcs Péter és Környei Miklós előadásában most is egy Piazzolla művet hallgatunk, ez a Gulinari.

A Virág Benedek házban lesz az említett Piazzolla művekből összeállított koncert, a Musiciens Libre eseménye szerda este 20 órától. Szűcs Péter és Környei Miklós előadásában szólt Astor Piazzolla Gulinari című kompozíciója. Ez egy 2021-ben készült felvétel volt, még márványtermi felvétel. Nyikolaj Rimszkij-Korszakov Száltán cár szvittjéből következzék a harmadik tétel, ennek a címe a Három csoda. A Filharmónia zenekart Vlagyimir Askenázy vezényli.

Vladimir Askenázy irányításával és a Filharmónia zenekar előadásában hallottuk Nyikolaj Rimszkij-Korszakov Szaltáncár szvittjéből a három csoda tételt. Érkezett egy élménybeszámoló. Tegnap a BMC koncerttermében Bartók Reflexiók címmel Bartók Béla műveiből válogattak össze egy igényes műsort, ami jó részt keveset hallott népdalokból és kamaraművekből állott. A zongorához Radnóti Róza ült le, hegedült Fóris Zsófia, Varga Oszkár, Vavrinec András, klarinéton Szűcs Péter játszott. Szalai Fatima igen szívhez szólóan énekelt, ismert és kevésbé ismert népdalokat, melyeket Bartók Béla gyűjtött. A műveket a Kontrasztok bravúros előadása koronázta. Az előcsarnokban Szigeti Szilvia Ferenczi Noémi díjas textilművész kiállítását láthattuk, melynek darabjai Bartók Béla 44 bagateljének indítatására készültek Textil Reflexiók címmel. Igen, emlékezetes este volt, a vastapsok nem maradtak el, mert a fiatal művészek mindegyike káprázatos produkciót nyújtott. Köszönöm a élménybeszámolót, még a klarinét miatt jutott eszébe a hallgatónknak az imént írt gondolatsor. Ludwig van Beethoven opusz 14-es G-dur szonátájának első tételével folytatjuk a műsorunkat, Cifra György játszik.

Ludwig van Beethoven volt a szerző, az Opus 14-es G-dur szonáta első tételét Cifra György előadásában sugároztuk. Tommaso Albinoni D-moll koncertójának szintén első tétele következik. Alison Balsom művésznő játszik trombitán, a Pinox Players Trevor Pinnock vezényli.

Tommaso Albinoni D-moll koncertójának első tételét hallottuk Alison Balsom szólójával és a Pinox Players előadásában. A játék előtt utolsóként Sárgúnó Romeo és Júliájából Júlia áriáját az első felvonásból hallgatjuk Edita Gruberová előadásában.

0: Edita Gruberová volt Júlia Sárgunó, Romeo és Júliájából, az első felvonásból szólt részlet, a Tokiói Filharmonikus Zenekart Friedrich Haider vezényelte. 5:30.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Régi zenei élmények Eszterházától a Zeneakadémiáig a Haydnaummal. Nyáresti kastélykoncertek, zeneakadémiai hangversenyek, ragyogó előadók és zenei gyöngyszemek várják idén is a régi zene szerelmeseit. Ne maradjon le és váltson jegyet most 20% elővételi kedvezménnyel. Részletek www.haydnaum.com.
3: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu
4: 20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: Elérkezett a muzsikáló délutánban a játék ideje. Van három páros belépőnk és egy tárgynyereményünk. A tárgynyeremény egy CD, Sarah Kirkland Snyder zeneszerzőnő Forward into Light című szerzői lemeze, a Metropolis Ensemble működik közre Andrew Sire vezénnyel. És hogyha sorrendben nézzük a páros belépő lehetőségeket, akkor június 13-át, azaz most szombatot kell említenem először. 17 órától lesz esemény a Kugler Art Szalomban, ez a Sütő utca 2 szám alatt található. Licsák Attila Ég és Föl könyvbemutató zongora estje, a tavaly megjelent Ég és Föl című művészettörténet könyven bemutatója a zongora est alakban áll a leírásban. Scarlatti, Domenico Scarlatti, Compere, Zsigmond Kori töredék, Rameau, Bach darabjai szólalnak meg. Szintén szombati lehetőség a második. A Bartók Béla Emlékházban 18 órától kezdődik a koncert, Kurták 100 a Bartók Emlékházban, Omás, Hoffmann, Hörterlin, Csalog Gábor, Klenyán Csaba, Német András, Orsovai Endre, Szűcs Máté, Szűcs Péter, Korosi Kajl Csongor és Devics Gergely lép fel. És van még egy páros belépünk június 18-ára, jövő csütörtökre, 20 órától a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében a Szigeti Vonós 4-es játszik, közreműködik Maxim Risanov és Kokas Dóra, de akkor elmondom a Vonós 4-es tagjait is, Nagao Haruka és Német Nóra hegedül, Ludmány Dénes méhegedül játszik, Rózsa Richard pedig Gordonkán, Brahms B-dur vonós szextetjét és a G-dur vonós szextettet szólaltatják meg. Kérem szépen, hogy jelöljék, hogy a Kugler Art Szalomba szeretnének-e menni, vagy a Bartók Béla Emlékházba, de természetesen van Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termi lehetőség, és a CD is. Isten éltesse sokáig Emmanuel Ax zongora művészt 77. születésnapján, klasszikus szerzők specialistája, Mozart, Beethoven, Haydn lemezei sokszorosan díjazottak, néhány fontosabb állomás az életéből. Lengyel szülők gyermekeként született Ukrajnában, de már kisfiúként családjával a kanadai Winnipegbe költöztek. 74-ben megnyerte az első Arthur Rubinstein nemzetközi zongora versenyt Tel Avivban. 75-ben elnyerte a fiatal koncertművészek Michaels díját, majd 4 évvel később az Avery Fisher díjat. A zenekaros első fellépésének 50. évfordulóján a Philadelphia zenekarral a Carnegie Hallban koncertezett a minap. John Williams zeneszerző neki dedikálta jazzes zongora versenyét a közelmúltban. Az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémia tagja, valamint a Skidmore College, a New York England Conservatory of Music, a Yale Egyetem és a Columbia Egyetem zenetudományi díszdoktori címével rendelkezik. Sokszor kamarázik, és említettem három bécsi klasszikus szerzőt, akinek műveit gyakorta játsza. A szerző lesz a kérdés, annyi bizonyos, hogy nem az általam említett szerzők közül került ki a keresett zeneszerző, tehát a szerzőre leszek kíváncsi, természetesen Emmanuel Ax zongorázik, csak a szerzőt kell megírniuk, illetve azt, hogy hova szeretnének eljutni a lehetőségek közül. A 06 30 30 100 30 30 30 160 az SMS szám, és a muzsikáló délután kukac rádió.hu az e-mail cím.

Egyáltalán nem tartozik a könnyű darabok közé, Chopin G-moll balladája. Emmanuel Ax zongora művész előadásában hallottuk, azért hangsúlyoztam Chopint, mert ő volt a keresett zeneszerző. Neményi Marian, Jenei Béla, Csengei Csaba és Bárdos Boldizsár mai nyertesünk. Gratulálok nekik! Chopin muzsikája után következzen egy koncertótétel, tehát zongora muzsika után koncertótétel szól. Edward Elgar Émol Gordonka versenyéből hallgassuk az első tételt. Várdai István játssza a szólót, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Sebastian Lang lesz színvezényli.

Edward Elgar Émol Gordonka versenyének első tételét hallottuk Várda István szólójával, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Sebastian Lenglesing vezényelte. Ritkán olvasok ilyet, úgyhogy megosztom az útinform hírét a hallgatókkal, hát ha tudok segíteni a Kalamajka elkerülésében. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé igen erős a forgalom, az M0-as autó csomópontja és Bicske között a külső sávban álló kamion sorok állnak. Ez a torlódás visszahat az M0-as autóút felől érkezőkre is, de ott már nem csak a kamionosok várakoznak, 5 kilométeres araszolás vár azokra, akik az M0-as autóút felől érkezve az M1-es autópályára Hegyeshalom felé akarnak felhajtani. Sokan kerülnek az 1-es főútra, és így a csomóponttól Biatorbágyig már ott is dugóra kell készülni. Folytassuk Wolfgang Amadeus Mozart 421-es köhögjegyzékszámú D-moll vonós négyesének harmadik tételével a műsort.

0: Mozart D-moll vonós négyesének harmadik tételét a Takács vonós négyessel hallottuk az óra végén. 16 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. A Tisza javaslatát minden jelenlévő politikus támogatta. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken, azaz a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és helyetteseik pótlékát ugyanakkor megemelik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Felülről nyitott költségvetést ígért a gyermekvédelem számára a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, hogy megerősítik a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokat, független szakmai kontrollt hoznak létre és megszüntetik a gyermekvédelmi intézetek elzártságát a külvilágtól. A közhatalmi döntéseknek nem csak a formai követelményeknek, hanem az emberi méltóságnak is meg kell felelnie. Erről beszélt 14. Leó pápa a spanyol parlamentben. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy minden politikai döntés valós embereket érint, különösen azokat, akiknek kevés lehetőségük van hallani a hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely Szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kalcium-kloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják majd meg. Kizuhant egy diák egy székesfehérvári kollégium 5. emeletéről. Kórházban ápolják, állapota stabil. A baleset éjfél után történt a József Attila középiskolai kollégiumban. Az oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, hogy a tankerület azonnal intézkedett, a kollégium diákjai pszichológusi segítséget kapnak. Adománygyűjtést indította az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Az ázsiai ország déli részét sújtó természeti csapásban legkevesebb 32-en meghaltak és több mint 200-an megsérültek. Sok ház összedőlt és iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A 7,8-es erősségű földgozgás miatt néhány órára cunami riadót rendeltek el a térségben. Mestén zongorán rögzíti Bartók zongora hangversenyeit Várjon Dénes és a Koncertó Budapest. Elsőként a zeneszerző első zongora versenyét veszik lemezre az Olasz Intézetben. Bartók Béla maga is Bechstein zongorán játszott, és nagyra értékelte annak karakteres, sokszínű hangzását. A most induló lemezsorozat célja valamennyi zongorára és zenekarra írt Bartók műrögzítése. Országszerte 30 fürdő várja mától a diákcsoportokat a Sulia Strandon programban. Az iskolák az oktatás helyszínét időszakosan áthelyezve biztosíthatnak élményszerű órákat és játékos programokat a vakáció még hátralévő időben. A tanárok matematikát, környezetismeret, éneket és tornaórát is tarthatnak a szabadban. Folytatódik a napos, nyári idő kevés gomoly felhővel, ma az Alpok alján, holnap pedig a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, holnap 28-33 fok valószínű. 17 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: 20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat, június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
4: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az mrme.jegy.hu oldalon.
5: Régi zenei élmények Eszterházától a Zeneakadémiáig a Haydneumban. Nyáresti kastélykoncertek, zeneakadémiai hangversenyek, ragyogó előadók és zenei gyöngyszemek várják idén is a régi zene szerelmeseit. Ne maradjon le és váltson jegyet most 20% elővételi kedvezménnyel. Részletek www.haydneum.com.
6: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával nem mindennapi este várja a zongora művészet kedvelőit. Június 13-án 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében Grieg Holberg szvitjének zongora szóló változatát vezi gorcső alá Péteri Lóránt zenetörténész, Demény Balázs zongora művész segítségével. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: 17 óra múlt 6 perccel. Lehár Ferenc Végözvegyéből következzék a keringő az utolsó óránk elején. A Filharmonia Hungarikát Doráti Antal vezényli.

Lehár Ferenc a Vígözvegy című operettjének keringőjét hallottuk a Filharmonia Hungarikával, Doráti Antal vezényletével. Szóló hegedű muzsika következik a folytatásban. Niccolò Paganini 9. kaprizsát hallgatjuk Ilja Kaller előadásában. Ennek a műnek az a címe, hogy a vadászat.

Ilja Kaller játszott, a Niccolò Paganini 9. káprisát az imént Franz Berwald 4. szimfóniájából. Következzék az utolsó tétel. A finálét a Thomas Tauszkar vezette Dán Nemzeti Szimfonikus Zenekarral hallgatjuk meg.

Franz Berwald negyedik szimfóniájának negyedik tételét hallottuk a Thomas Dausgaard vezette Dán Nemzeti Szimfonikus Zenekarral. Felix Mendelssohn Bartholdy három vallásos énekéből következzen a harmadik. Melát Andrea énekel, Virág András orgonán játszik, a Magyar Rádió énekkarát Olá Gábor vezényli.

Melát Andrea és a Magyar Rádió énekkara énekelt, Virág Andrást hallottuk orgonálni, Olá Gábor volt a karmester, Félix Mendelssohn Bartholdy három vallásos énekéből a harmadik szólt. Antonio Rossetti D-dur notturnójából most következik a harmadik tétel, ez a Rondó, a Budapesti Fesztiválzenekar hangversenymestere Szefcsik Zsolt.

0: Ez volt Antonio Rosetti D-dur notturnójának harmadik tétele. A Budapesti Fesztivál Zenekar hangversenymestere a felvételen Szefcsik Zsolt volt. 6:01.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Ebben az órában még nem volt koncertótétel. Francis Poulenc két zongorára és zenekarra írt versenyművéből hallgassuk a második tételt. Ez lassú tétel lesz. Güher Pekinel és Züher Pekinel játszik zongorán. A francia rádió filharmonikus zenekarát Marek Janowski vezényli.

Güher Pekinel és Züher Pekinel zongora szólójával, illetve a Francia Rádió Filharmonikus Zenekarának előadásában Marek Janowski vezetésével hallottuk Francis Poulenc két zongorára és zenekarra írt versenyművének második tételét. A szerző azt írta ide a tétel mellé, hogy Larghetto, most pedig Largo következik, Georg Friedrich Händel Xerxeszéből. Az ismert melódiát Placido Domingo énekli, a milánói Verdi zenekart Marcello Viotti vezényli.

Georg Friedrich Händel Xerxészéből, az első felvonásból hallottuk a címszereplő áriáját Placido Domingo előadásában a Largo szólt. A milánói Verdi zenekart már Cialoviotti vezényelte. Következzenek darabok Robert Schumann karneváliából, Fischer Anni az előadó.

zongora muzsikákat hallottunk Robert Schumann Opus 9-es karnevál sorozatából, az első, második, harmadik és negyedik tétel szólt Fischer Anni előadásában. Jócskán visszafelé megyünk az időben, Andrew Lawrence King ír hárfán játszik a The Harp Consort felvételén, Turlough Carolan a szerző és a Mrs. Poer hangzik el.

Thurlow Carolan volt a zeneszerző, Andrew Lawrence King írhárfán játszott a Harp Consort felvételen, a Mrs. Poyer hangzott el. Vincenzo Bellini normájából következzék, Norma és Adagisa kettőse, Maria Callas és Krista Ludwig énekel.

0: Vincenzo Bellini normájának részletével ért véget a mai muzsikáló délután. Maria Callas és Krista Ludwig énekelt, a Milanoi Scala zenekarát Tullio Serafin vezényelte. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, Fellegi Lénárd volt a műsorvezető. Kívánok további szép napot és jó zenehallgatást!
1: Műsorajánló. Ma este a Győri Filharmonikus Zenekar játszik. Bartók egyik legismertebb zenekarra írt kompozíciója csendül fel, a zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára, valamint a cseh Dvorák ugyancsak izgalmas zenéje, a 7. D-moll szimfónia. Vezényel Rajna Martin. Szimfonikus muzsika. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Club adásában a Vintage Dolls Forog a lemez című albumát mutatjuk be.
2: Járjunk egyet a ligetben.
1: Időutazásra invitál az autentikus swing vokál trió. Nosztalgiázzunk velük a 30-as, 40-es évek világában. Második korongjuk a feldolgozások mellett immár 7 saját magyar nyelvű dalt is tartalmaz, melyeket Munkácsi Eszter szerzett.
2: Figyelj rám, nagy világ!
1: A Vintage Dolls új albuma kedden 23 órakor a Bartók Rádióban.
3: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
4: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
3: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
5: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
3: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, június 13-án egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.
6: Köszöntöm Mesterek órája című műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Bozzai László nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Mai összeállításunkban Kim Kashkashian játszik mélyhegedűn. Először hallgassuk Mozart művét, C-moll, Adagio és fúga, jegyzékszáma 546. Előadja Gidon Krémer hegedűn, Kim Kashkashian brácsán, Jojo Ma cellón. A felvétel New Yorkban a Kaufman koncertteremben készült 1985-ben.

Wolfgang Amadeus Mozart 546-os jegyzékszámú művét hallottuk, C-moll Adagio és fuga. Előadta Gidon Krémer hegedűn, Kim Kashkashian mélyhegedűn, Jojo Ma Gordon Khan. A folytatásban Kim Kashkashian brácsázik, Robert Levin zongorázik. Előadásukban hallgassuk először Liszt Ferenc elfelejtett románcát. Jegyzékszáma 527. A felvétel New Yorkban az Elite Recording stúdióban készült 1984. decemberében.

Liszt Ferenc elfelejtett románcát játszotta Kim Kaskasian brácsán, Robert Levin zongorán. Tolmácsolásukban hallgassuk most Manuel de Falla Hét spanyol dal című sorozatának három tételét. Segidilla, dal és poló. A felvétel Zürichben, a svájci német és rétoromán rádió stúdiójában készült 2006. augusztusában.

Részleteket hallottunk Manuel de Falla Hét spanyol dal című sorozatából. A másodikat Szegi díja, a hatodikat dal és a hetediket póló. Kim Kaskasian játszott brácsán, Robert Levin zongorán. Előadásukban hallgassuk most Paul Hindemith F-dur szonátáját, opusz 11, numero 4. A felvétel Frankfurtban, a Festeburg templomban készült, 1986-ban.

Paul Hindemith F-dur szonátáját hallottuk. Opus 11, numero 4. Kim Kaskásián játszott Brácsán, Robert Levin zongorán. Összeállításunk végén hallgassuk Bartók Béla Brácsa versenyét Shirley Tibor befejezésével. A szórista Kim Kaskásián közreműködik a Holland Rádió Kamarazenekara. Vezényel Ötvös Péter. A felvétel Utrechtben a Fredenburg Zenei Központban készült 1999. júliusában.

0: Elhangzott Bartók Béla, Serli Tibor, Brácsa verseny. Előadta Kim Kaskasian és a Holland Rádió Kamarazenekara, vezényelt Ötvös Péter. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Kim Kaskasian játszott mélyhegedűn. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Bozzai László nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Én további jó rádiózást kívánok, Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló. A prológ következő műsorában Wolfgang Amadeus Mozart 240 éve bemutatott négy felvonásos operájáról, a Figaro házasságáról mesél László Ferenc.
2: Szó esik majd többek között egy szűz múzsáról, egy felemás betiltásról, egy nagyot mondó ír tenorról, a kalapos királyról, második Józsefről és a koronázási miséről, valamint a szamárbőrről.
1: Prológ. Nem csak opera rajongóknak. Kedden 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 19 óra. Évfordulók.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban a 90 éve, 1936. április 19-én Ákos falván született Szabó Csaba, erdélyi magyar zeneszerző, zenetudós, népzenekutató emlékét idézzük, akiről Szőlősi András zeneszerző azt mondta, Szabó Csaba életműve még mindig a felfedezendők sorának végén áll, és várja, hogy sok apró fekete kis kő között valaki észrevegye egy gyémánt ragyogását. De ahhoz is lusták és tudatlanok vagyunk, hogy a sok kis fekete kő közül kiválasszuk azt a valódi ragyogást, amely gyémánttá teszi a gyémántot. Ez a gyémánt kétféle ragyogást sugároz, a korszerűséget és az időtlenségét. Ezt a ragyogást is köszönjük Szabó Csabának. Műsorunk vendége a zeneszerző fia, Szabó Péter, Liszt-díjas Gordonka művész, a Budapesti Fesztiválzenekar szóló csellistája, akit arra kértem, egy kis zenei játékkal idézzük fel édesapja életét és életművét. Az első mű, amelyről Szabó Péter mesél, majd a részletet a lánya, az ugyancsak kiváló csellista Szabó Ildikó játsza, a Svit szóló Gordonkára kolompokkal, amelyet Szabó Csaba fia 16. születésnapjára írt.
4: Nagy örömmel veszek részt a játékban. Ez a mű, ez valóban nagyon különleges darab, négy tételes a mű, és mint ahogy a címében is benne van, vannak kolompok is benne. Ezeket a kolompokat a második tételben lehet hallani. Ami még nagyon érdekes, hogy a kolompokat azt az előadónak kell megszólaltatni. Volt egy csodálatos nagynéném, aki itt élt Budapesten, és a japán nagykövetségen volt japán-magyar tolmács, és amikor én eljöttem tanulni Magyarországra, akkor mindig meglátogattam őt, és egy csodálatos ilyen hármas kolomb volt felakasztva a falra, és hát nagyon nagy becsben tartotta őket, mivel hogy azt egy svájci ismerőse adta neki ajándékba, és nekem annyira megtetszett, hogy hát ajándékba odaadta nekem, és én ezt hazavittem. És nem csak nekem tetszett ez a kolomb, hanem édesapámnak is megtetszett, és akkor arra gondolt, hogy ezt belekomponálja egy műbe. Nagyon épített arra ebben a kompozícióban, hogy nekem abszolút halásom van, mert az első tételnek a címe Dallam negyedhangokkal, ami hát ugye, mint a cím is magába foglalja, tehát nem csak a félhangokat aknázza ki, hanem a negyedhangokat is. Már Bartók is foglalkozott negyedhangokkal, tehát ez a fajta szellemi Bartókból jövő, a magyar népzenéből jövő táplálék, illetve a műnek a gyökerei, tehát itt megszólalnak az első tételben ezek a zenei gyökerek is. Aztán akkor a második tétel az a kolompoké a főszerep, és gyakorlatilag arról szól, hogy megszólalnak a kolompok, aztán utána a cselló imitálja a kolompoknak a hangját, és nagyon különleges ilyen üveghang picikátók is megszólalnak, teljesen kiaknázva, hogy mondjam, a cselló technikai lehetőségét, sőt, előre is vetít bizonyos dolgokat a hangszer technikájával kapcsolatban. A harmadik tétel tulajdonképpen az is negyedhangokra épül, és harmadik tételben énekelni is kell, Tehát ott a cselló játék mellett el kell tudni azt képzelni, hogy miközben harmóniákat játszik az ember a csellóján, közben elkezdi énekelni egy olyan dallamot is, ami megad az egész műnek egy ilyen korál és egy ilyen nagyon misztikus, transzcendens hangulatot. Úgy kell énekelni, hogy bocca chiusa, tehát a száj az zárva van, tehát nem nyitott ajakkal énekel az ember, hanem az is megteremt egy nagyon különleges hangulatot, és hát a finálé tétel, a negyedik tétel az gyakorlatilag a Csángó ütőgordonnak a virtuózitását és az 5/8-ados ritmusát ülteti át a csellóra, ami szintén nehéz. Mindezt 16 évesen, tehát úgy fel volt adva nekem lecke, hogy akkor fiam, ezt csináld meg. A mű az Marosvásárhelyen volt bemutatva, a Kultúrpalotának a kistermében. Hát minden évben volt egy ilyen szólóest lehetőségem 13 éves korom óta. Ott szólalt meg először, aztán a Magyar Rádióban fölvettük a 90-es évek elején, ha jól emlékszem. És aztán jött Ildikó, és azt mondta, hogy apa, ha te ezt eljátszottad, akkor én is el szeretném játszani. És én ennek borzasztóan örültem, mert valóban olyan technikai megoldások elé állítja az előadót, nagyon sokat kell tudni a hangszer kezeléséről.

0: A szólógordonkára írt szvit kolompos tétele után most egy nagyon érdekes irányba kanyarodunk. Ugye említettük, hogy Szabó Csaba erdélyi magyar zeneszerző, zenetudós népzenekutató, és most elsősorban a zenetudós népzenekutató lép elénk, hiszen egy nagyon érdekes területet fedezett fel, talán elsőként, a népi éneklés hagyományainak egy egészen különleges részét.
1: Igen, ez a több szólamú éneklésről szól, ez a felfedezés, és tulajdonképpen a 18. századi diákos harmonizációnak a felfedezése, ami a mai napig él egyetlen egy faluban, Erdélyben, Szászcsáváson. Azóta a szászcsávásiak mondhatni európai hírűvé váltak, és az, hogy a családokban generációról generációra öröklődik az a hagyomány, és aki tenor szólamot énekelt a cantus firmust a családban, akkor a gyerekek is cantus firmust énekelnek, aki basszust énekelt, azoknak a családtagjai szintén. Szóval ez valami olyan csodálatos dolog, én szerintem, ami manapság Európában az, hogy ennyire tiszteljük, szeretjük a népzenénket, az egyházi zenénket, ez példátlan. Erre nagyon oda kellene figyelni és megőrizni ezeket a csodálatos hagyományainkat, mert azt hiszem, hogy mi olyan gazdagok vagyunk, hogy a noblesse oblige címén nem lehetünk felelőtlenek.
0: Édesapád hogyan találkozott ezzel?
1: Na most ő úgy találkozott ezzel a dologgal, hogy ugye folyamatosan ő gyűjtött népzenét. Annak idején a Székely Népi Együttes karmestereként kezdte a pályafutását, és hát zeneszerzőként is természetesen. Ezzel a dologgal járt az a felelősség is, és hát Kolozsváron a tanára Jagamas János volt, aki Kodály növendék volt, tehát ezek a dolgok így öröklődtek tovább, és az a fajta hivatástudat, amit a Kodály növendékek is Erdélyben képviseltek, az, hogy nem csak zeneszerzőnek vagy előadó művésznek kell lenni, hanem mellette sok más mindent kell csinálni. Tehát ugye, mint egy picit az ozorai huszárok, hogy a nagy hadsereg látszatát keltve a hadszíntéren rohannak, és legyőzik az ellenséget azzal, hogy más tevékenységet is végeznek, és nem csak beállnak szakmailag bizonyos rétegbe, és csak azt csinálják. Nos, tehát ő gyűjtött a népzenét, és akkor a kollégái, akik felhívták a figyelmét arra, ők néprajzosok voltak, de nem voltak profi muzsikusok. Én emlékszem, hogy én gyerek voltam, elmentünk Szászcsávásra, hogy akkor felgyűjteni ezeket a dalokat, amiket énekelnek, és akkor elmentünk a szászcsávási templomban egy istentiszteletre, és akkor ezen a református istentiszteleten úgy indult a vasárnapi ceremónia, hogy elhangzott a magyar himnusz. Na most a magyar himnusz a templomban elhangozhatott akkor, máshol nem. És úgy szólalt meg, hogy ebben a 18. századi harmonizálásban, és nem az Erkel Ferenc féle harmonizálásban, mert ők azt ismerték. És akkor volt a himnusz, és akkor ők azt úgy harmonizálták meg, ahogy a 18. században a hagyományok megkövetelték. És valami fantasztikus, tehát az ember libabőrözött, mert úgy szólalt meg, és olyan erővel, és olyan mélyről, és őszintességgel, hogy én arra emlékszem, hogy ott gyerekként ültem, és rázott a libabőr, mert olyan szép volt. No, és akkor ugye ő ezt fölgyűjtötte, és hát különböző írásaiban erről írt, le van jegyzetelve, és hát ugye, ami csodálatos ebben a dologban, hogy megjelent 1999-ben az MMA-nak az aranydiát is kiérdemelte ezzel, mind a 400 zsoltár le van írva, tehát nem csak az zsoltároknak a lejegyzése és a, mondjuk a hibák kiavítása is megtörtént, hanem az egész harmonizációnak a mikéntje, hogy azt hogyan kell csinálni. És én nagyon hálás vagyok a Szent Efrém férfi karnak, mert a Bubno Tamásék megtanultak jó pár zsoltárt. Én nagyon szeretném, hogyha mind a 400 zsoltárnak egyszer elkészül a felvétele is. De hát azok a hangversenyek, ahol a Tamásék énekelték ezeket a zsoltárokat, ott mind fantasztikus hatása volt a közönségre.

0: Szabó Csaba, Genfi Zsoltárok sorozatából az 51. Zsoltár feldolgozását hallottuk, a Szent Efrém férfikar énekelt. Mai műsorunkban a 90 éve született Szabó Csaba, erdélyi magyar zeneszerző, zenetudós, népzenekutatóra, fia Szabó Péter Gordonka művész történeteivel emlékezünk.
1: Szabó Csaba C-dur szonatináját hallgatjuk, és ennek van egy nagyon érdekes alcíme, mi mindent jelent ez, hogy visszatekintve.
2: Igen, ez a mű annak idején a Durko Zsolt felkérésére készült a Magyar Rádió részére, akkor Durko Zsolt úgy gondolta, hogy hát édesapám az átköltözést követően, ami 88 decemberére tevődik vissza. Természetesen egy 50-valahány éves embert, ugye hát 36-ban született, megviselte az, hogy ő el kellett hagyja a szülőföldjét. Az, hogy miért kellett elhagyja, hát az összeköthető a diktatúrának az elszabadult ágyújával, és összeköthető azzal is, hogy ő akkor abban az időben egy nagyon nagyszabású népzenei gyűjteménynek a lejegyzésével foglalkozott, ami teljes mértékben tilos volt abban az időben, és pedig a csángó magyar daloknak a lejegyzésével, a módvai csángokról beszélünk, és hát ugye teljesen tiltott volt a moldvai csángókat, hogy mondjam, meglátogatni, mert ugye ők zsákfalvakban élnek mind a mai napig, és a falu előtt rendőr autó állt minden esetben, és senkit nem engedett be, hogy akár a zenét, vagy a nyelvi részét a dolgoknak különböző tudósok ezt feldolgozzák. És akkor hát édesapám kertek alatt, aztán a csángók jöttek hozzánk Marosvásárt, tehát átszöktek tulajdonképpen, és akkor a gyűjtés végleges formája az így alakult ki, és ezen a lejegyzésen dolgozott, és hát úgy dolgozott, hogy ilyen kotta papír csíkokra jegyezte le a hangzó anyagot, és hát akkor ugye voltak ezek a kazettofonnak nevezett csodák, amivel a felvételek készültek. Azért kotta csíkokra és azért kazettofon, mert hogyha véletlenül az állambiztonság kopogtatott az ajtónkon, akkor be tudta tenni egy dobozba mindezt, és azt eldugtuk, hogy ne találják meg. Tehát ez így készült, és akkor ez a lejegyzés átkerült Magyarországra, és az első kiadás az a Hét Torony kiadónál volt, és második János Pál pápa őszentségének eljuttattuk ezt a csodálatos anyagot azzal, hogy próbáljon meg segíteni azon, hogy a csángó falvakban a katolikus misék azok ne román nyelven történjenek, hanem magyar nyelven kellene mégis. Ez irányban remélem, hogy lesznek pozitív változások. Tehát visszatérve, mert elkanyarodtunk a szonatinától egy kicsit, tehát a szonatina Durko Zsolt felkérésére készült, és azért is, mert ők nagyon jó barátok voltak, tehát az a generáció, hogy Bozai Attila, Durko Zsolt, Balassa Sándor, nem szeretnék tovább neveket sorolni, mert biztos, hogy ki fogok hagyni valakit, tehát nagyon közel álltak egymáshoz, és úgy ítélték meg a barátai, hogy kellene segíteni neki, hogy ne csak a zenetudományi részével foglalkozzon a szakmának, hanem kezdjen el komponálni. És ez az első darab, amit Magyarországon született, és mi ezt a Várjon Dénes barátommal fölvettük Z felvételre, ez a felvétel hallható.

0: A műsor záró részlet is különleges alkotás része. Szomorú a története, hiszen már az az időszak, amikor édesapád eltávozott erről a világról, viszont itt hagyott egy gyönyörű ajándékot a Szent Cecília misével.
1: A Szent Cecília mise, igen, az egy kicsit engem is érzékenyen érint, amikor erről beszélek, mert az, hogy valakinek van egy nagyon különleges kapcsolata, nem csak a zenével, hanem van egy olyan lelki kapcsolata, ami a nemzetéhez köti, az összes kultúrájával együtt, tehát a magyar egyház zene tisztelete, református a család, az, hogy ő mennyire elhivatottan volt kálvinista, nem nyakas kálvinista, de azt, amit tisztelni és szeretni kell a reformációban, az a egész életén keresztül élt, és a családját is erre nevelte. Tehát amikor meg volt tiltva az, hogy templomba járni, ugye a diktatúrában, vagy esetleg az, hogy gyerekeknek a keresztelője, az is csak titokban történhetett meg. Szóval ezeket manapság a mai fiatalok nem igazán tudják megérteni, mert azok teljesen vadidők voltak mindenféle szempontból. Viszont volt egy olyan különleges kapcsolata neki, hogy mondjam, a megfoghatatlannal. Valahogy, amikor ő elment, ez is példázza azt, amit megpróbálok illusztrálni, ezeket nagyon nehéz szavakban megfogalmazni. Tehát ez a Szent Cecília misé, ez Másónak a madrigájaira épül, rengeteg Másó idézet felhangzik, ez egy 30 perces, nagyon komoly alkotás. Ő ezt befejezte május 22-én, és május 23-án elment. Tehát az, hogy az utolsó gondolata az a zene védőszentjével volt, a Szent Ceciliával, ez is megpróbálja azt példázni, amit el szeretnék mondani, és amit nagyon nehéz elmondani.

0: Szabó Csaba Szent Cecília miséjének 12. első motetta, 13. második motetta és 14. Ite missa est tételét hallottuk. Gavodi Zoltán és Cser Péter énekelt a Magyar Rádió énekkarának női karát és a Magyar Rádió kamara együttesét Strauss Kálmán vezényelte. Mai műsorunkban a 90 éve született Szabó Csaba, erdélyi magyar zeneszerző, zenetudós, népzenekutató emlékét idéztük, fia Szabó Péter Lisztias Gordonka művész a Budapesti Fesztivál Zenekar szóló csellistájának történeteivel. Nagyon köszönöm Szabó Péternek, hogy elfogadta meghívásunkat, önöknek pedig, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Felülről nyitott költségvetést ígért a gyermekvédelem számára a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, hogy megerősítik a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokat, független szakmai kontrollt hoznak létre, és megszüntetik a gyermekvédelmi intézetek elzártságát a külvilágtól. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tisztelet díjának csökkentését. A Tisza javaslatát minden jelenlévő politikus támogatta. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken, azaz a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. A vagyonnyilatkozati rendszer átalakítását sürgeti az országgyűlés elnöke. Posthoffer Ágnes szerint a jelenlegi szabályozás elavult, hiányos és nem alkalmas a politikusok vagyoni helyzetének átlátható bemutatására. A házelnök úgy véli, hogy a rendszer felülvizsgálatára szükség van az uniós forrásokhoz kapcsolódó vállalkozások teljesítése miatt is. A cél az, hogy a jövő év elején esedékes vagyonnyilatkozatok már egy új szabályozás alapján készüljenek. Belső értékelésre és visszacsatolásra szükségük van a pedagógusoknak, de a teljesítményértékelési rendszer kivitelezése több sebből vérzik, jelentette ki a pedagógusok szakszervezetének elnöke az M1-en. Tudjék Tamás szerint teljesen más szabályozás kell egy elit gimnáziumban, mint egy hátrányos helyzetű településen működő oktatási intézményben. Leváltották az országos rendőrfőkapitányt. Balogh János altábornagy vezetői megbízását a mai nappal visszavonta a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal kinevezte Mecser Tamás dandártábornokot, a Heves vármegyei rendőrség eddigi vezetőjét, országos rendőrfőkapitánnyá. Hatalmas 7,8-es erősségű földrengés pusztította a Fülöp-szigetek térségében. A hatóságok eddig 32 halálos áldozatról és több mint 200 sérültről számoltak be. A rengés nyomán számos épület romba dőlt, iskolákban, kórházakban, bevásárlóközpontokban és templomokban is keletkeztek károk. Több térségben megszakadt az áramszolgáltatás és a távközlési kapcsolat, az oktatást pedig felfüggesztették. Idehaza adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. A Tisza alacsony vízállásra készülve mobil szivattyúval segítik majd Szolnokon az ivóvízellátást. A felszíni vízmű képes biztosítani Szolnok és hét környező település, vagyis csaknem 91 ezer ember ivóvizét. Már ki is próbálták az úszóművet, a rendszer gyorsan üzembe helyezhető, ha Tisza vízállása a kritikus szint közelébe csökkenne. Beisten zongorán rögzíték Bartók zongora versenyeit Várjon Dénes és a Koncertó Budapest. Elsőként a zeneszerző első zongora versenyét veszik lemezre az Olasz Intézetben. Bartók Béla maga is Beisten zongorán játszott, és nagyra értékelte annak karakteres, sokszínű hangzását. A most induló lemezsorozat célja valamennyi zongorára és zenekarra írt Bartók mű rögzítése. Híreink végén a várható időjárásról. Holnap sok napsütés valószínű, de a megnövekvő gomoly felhőkből a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. A szél megerősödik, zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 10-19 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. 7:30 múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak.
3: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
5: 20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
3: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
6: A szerkesztő Várgedő Anna nevében is köszöntöm Önöket a Bartók Rádió mikrofonjánál, Madarás Zsolt. A Győri Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Rajna Martin. Bartók és Dvorzsák egy-egy műve hangzik el, a felvétel a Győri Richter teremben 2026. február 20-án készült. Elsőként hallgassák meg Bartók Béla zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára című művét.

Elhangzott Bartók Béla zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára. A Győri Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Rajna Martin. Most hangozzék föl Antonin Dvorák 7. szimfóniája, opusz 70.

0: Antonin Dvorák 7. szimfóniáját hallották. A Győri Filharmonikus zenekar hangversenyét közvetítettük, vezényelt Rajna Martin. A felvétel a Győri Richter teremben 2026. február 20-án készült. A hangmérnök Kuklis Béla, a zenei rendező Komlós András, a szerkesztő Várgedő Anna volt.
1: Műsorajánló. Az Éjszakai Jazz Club adásában a Vintage Dolls Forog a lemez című albumát mutatjuk be.
2: Járjunk egyet a ligetben.
1: Időutazásra invitál az autentikus swing vokál trió. Nosztalgiázzunk velük a 30-as, 40-es évek világában. Második korongjuk a feldolgozások mellett immár 7 saját magyar nyelvű dalt is tartalmaz, melyeket Munkácsi Eszter szerzett.
2: Figyelj rám, nagy világ!
1: A Vintage Dolls új albuma kedden 23 órakor a Bartók Rádióban. Közvetítések a New York-i Metropolitan Opera Házból. Szombat esténként a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk hangverseny közvetítésünket, a szerkesztő Ottmár Dávid. Az Észak-Német Rádió ének együttesének és az Elfilharmoni zenekarának hangversenyét közvetítjük Hamburgból egy 2026. február 4-i felvételről. Vezényel Alan Gilbert. Hans Werner Henze, Orpheus a drótkerítés mögött. A tételek Milyen volt a pokol? A megjegyzendő pont, Ti, akik túléltétek, Megváltozott, Orpheus. Előadja az Észak-Német Rádió ének együttese.

Az Észak-Német Rádió énekegyüttesének előadásában Hans Werner Henze művét hallották, Orpheus a drótkerítés mögött. Az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekara most Beethoven harmadik Eroika szimfóniáját szólaltatja meg, a karmester Alain Gilbert.

0: Beethoven harmadik Eroika szimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, az Észak-Német Rádió énekegyüttesének és Elfilharmoni zenekarának hangversenyét közvetítettük. Vezényelt Alan Gilbert. A felvétel Hamburgban az Elfilharmoniban készült 2026. február 4-én. Ezzel a szerkesztők Várgedő Anna és Ottmár Dávid és hangmérnök kollégám Molnár Rende nevében is megköszönöm figyelmüket. További kellemes rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A muzsikus legendák következő műsorában Michael Tilson Thomas karmester életét és munkásságát idézzük fel.
2: Egyszer így vezette fel Mahler zenéjét. Most olyasmit fogtok hallani, amit nem lehet elsőre megérteni, de érezni igen. Ha unatkoztok, az az én hibám. Ha felkavar, az Mahleré.
1: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban.
3: Egy hely, ahol a népzene és a táncház mozgalom élő hagyományként formálja a közösséget.
4: A népzene és a hangszer szeretetét szeretném átadni.
3: Ahol a kultúra a magyarság megtartó erejévé válik.
5: Hogy a gyerekeidet magyarnak neveld, az a Székelyföld a legalkalmasabb.
3: És a székely értékek nemzedékről nemzedékre öröklődnek.
6: Azzal a céllal működünk, hogy értékeinket, hagyományainkat átörökítsük a következő nemzedék számára.
3: Partitúra. Összhangzat. Van. Székelyudvarhely. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
7: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Ezúttal archív felvételek szólnak egy új lemez kiadványról. A Cseh Filharmonikus zenekar produkciói, melyeket Prágában rögzítettek a 60-as évek elején. Az együttest ekkor Karel Ancserl irányította. Vezényletével 20. század elején készült versenyművek szólalnak meg, nagyszerű szólisták, mint például Iván Moravec közreműködésével. Szergej Prokofjev első Nezdur zongora versenyének koncertáló szólamát is ő játsza. Az orosz szerzőnek számos népszerű darabja van, például a klasszikus szimfónia, a Rómeó és Júlia című balett, a 7. és 8. zongora szonáta, vagy a hegedű szonáta. Ezek közé sorolható Opus 10-es első zongora versenye is, melyet még tanulóként írt 1911-ben és 12-ben. Bemutatóján a szerző 1912-ben Moszkvában maga játszott. Egytételes, rendkívül virtuóz műről van szó, mellyel az akkor 21 éves titán szinte berobbant az orosz zenei életbe. A kompozícióval Prokofjev elnyerte a Rubinstein díjat, mely elismerés már önmagában mutatja, milyen komplex alkotásról is van szó. Az egy tétel három szakaszra osztható, a gyors, energikus nyitásra, a lírai középrészre és a virtuóz szinte tokkáta jellegű lezárásra. Ez az egytételesség már előrevetíti a szerző későbbi műveiben is alkalmazott szerkezeti gondolkodásmódot. Szólaljon meg tehát Szergej Prokofjev első Nezdur zongora versenye Iván Moravec szólójával. A Cseh Filharmonikus zenekart Karel Ancserl vezényli. A hangfelvétel 1962. november 15-én Prágában a Rudolfinum Dvorzsák termében készült.

Szergej Prokofjev első zongora versenyének szólistája Iván Moravec volt. A hangfelvétel 1962. november 15-én Prágában a Rudolfinum Dvorzsák termében készült. Az Ars Nova adásában lemezbemutató szól, az a kiadvány, melyről a Cseh Filharmonikus Zenekar a 20. század első felében készült versenyműveket játszik Karel Ancserl vezényletével. Archív hangdokumentumok publikálásáról van szó, hiszen a hangfelvételeket a 60-es évek elején rögzítették Prágában. Ugyancsak 1962-ben játszott el az együttes Igor Stravinsky akkor 31 éves hegedű versenyét. A szólista Ida Hendel volt. A május 13-ai produkciónak a Városháza Smetana terme adott otthont. Miként az iménti mű zárult, tokkáta jellegű hangvétellel, úgy indul Stravinsky koncertója is, melynek első tétele egy tokkáta. Ezt két ária követi, majd a Capriccio tétellel zár. Stravinskyt eleinte hiába biztatta kiadója, hogy írjon egy hegedű versenyt. Óckodását azzal magyarázta, hogy nem ismeri a hangszert. Végül a lengyel származású amerikai virtuóz, az akkor 40 esztendős Samuel Duskin segített a komponistának. Az első akkordot, mely ránézésre játszhatatlannak tűnt, egy párizsi étterem szalvétájára írta le az alkotó. Ez lett aztán az úgynevezett Passport Chord, útlevél akkord, mivel, miként Stravinsky mondta, ez nyitja meg az utat a darab egész világához. A hegedű szólam nem virtuóz, sőt, inkább kamarazenei jellegű. Mindenféle kadenciák vagy más versenyművekre oly jellemző gesztusok nélkül. A bemutató 1931-ben Berlinben volt, október 23-án, természetesen Samuel Duskin szólójával. A karmesteri pulpituson a szerző Stravinsky állt. Most tehát Ida Hendel játszik a Cseh Filharmonikus Zenekar élén Karel Ancserl.

Igor Stravinsky 1931-ben írt művét, egyetlen hegedű versenyét Ida Handel szólójával hallották. A hangfelvétel 1962. május 13-án készült a Prágai Városháza Smetana termében. Lemezbemutató szól itt az Ars Novában. Ezúttal archív felvételekről a Cseh Filharmonikus Zenekar Karel Ancsér vezényletével a 20. század első felében készült koncertókat játszik. Kettős versennyel zárjuk összeállításunkat. Francis Poulenc az imént hallott hegedű verseny elkészülte után egy évvel fejezte be, szintén Párizsban, D-moll koncertóját, mely két zongorára és szimfonikus zenekarra íródott. A 20. század első felében Párizs egyik legelegánsabb szalonja, melyben a kor nagy művészei, műkedvelői és mecénásai találkoztak, Vinnaretta Zingeré a varrógépgyár tulajdonosának özvegyéjé volt. Ő pártfogolta Debussyt, Ravelt, Satit, s kért Poulenctől is egy új művet. Ez lett a D-moll koncertó, mely 1932 nyarán mindössze 3 hónap alatt készült el. Több hatás is tetten érhető a darabban. Egyrészt a gamelán zene, melyet egy évvel korábban a Párizsi világkiállításon hallott először a szerző. Ugyanakkor a második tétel kifejezetten mozarti hangvételű. Az egész versenyműre jellemző a szellemesség, a könnyedség, Vinnaretta Zinger szalonjának elegáns hangulata. A bemutatón a komponálás évében Velencében az egyik zongoraszólamot maga a szerző játszotta. Társa akkor Jacques Février volt. Az 1960. március 3-ai felvétel szólistái Julián Lerche és Ingeborg Herkomer. A Cseh Filharmonikus Zenekar élén Karel Ancsér.

0: Francis Poulenc 1932-ben Velencében bemutatott D-moll kettős versenyét hallották. A szólót Juliane Lerche és Ingeborg Herkomer játszotta. Az Ars Nova, melyben ezúttal lemezbemutató szólt, ezzel véget ért. Összeállításunkban archív felvételekről a Cseh Filharmonikus Zenekar Karel Anczer vezényletével a 20. század első harmadában készült koncertókat játszott. Az utolsó felvételt 1960. március 3-án Prágában a Rudolfinum Dvorzsák termében rögzítették. Holnap egyetlen kompozíció, Veres Sándor 1965-ben és 66-ban készült Musica Concertantéja szól, ha tehetik, tartsanak velünk. Én várom Önöket, a szerkesztőt, Bánkő Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A prológ következő műsorában Wolfgang Amadeus Mozart 240 éve bemutatott négy felvonásos operájáról, a Figaro házasságáról mesél László Ferenc.
2: Szó esik majd többek között egy szűz múzsáról, egy felemás betiltásról, egy nagyot mondó írtenorról, a kalapos királyról, II. Józsefről és a koronázási miséről, valamint a szamárbőrről.
1: Prológ. Nem csak opera rajongóknak. Kedden 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Huszonhárom óra. A Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm a jazz koncertek hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Folytatjuk a 10 részes Miles Davis 100 sorozatunkat. A 7. epizódban a Miles Davis Septet 1975. február 1-én Oszakában a Festival Hallban adott koncertjéről szólnak részletek. Miles Davis trombitán és orgonán is játszik, Sonny Fortune szaxofonon és fuvolán, Pete Cozy a gitáros, de szintetizátoron is játszik, Reggie Lucas gitározik és ütőhangszereken játszik, Michael Anderson a basszusgitáros, Al Foster dobol, James Mutimé ütőhangszereken játszik. Miles Davis szerzeményei szólnak, mindössze két hosszú témát hallunk, Interlude és Theme from Jack Johnson hangzik el.

0: A mai jazz koncertekben a Miles Davis Septet 1975. február 1-én Oszakában a Festival Hallban adott koncertjéről szóltak a részletek. Miles Davis trombitán és orgonán játszott, Sonny Fortune szaxofonon és fuvolán, Pete Cozy gitáron és szintetizátoron, Reggie Lucas gitáron és ütőhangszereken, Michael Anderson volt a basszusgitáros, Al Foster a dobos, James Mutime ütőhangszerekkel játszott. Két Miles Davis témát hallottunk, Interlude és Theme from Jack Johnson hangzott el. Így ért véget a mai jazz koncertek, a 10 részes Miles Davis 100 sorozatunk 7. epizódját hallották a mai alkalommal. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. A Tisza javaslatát minden jelenlévő támogatta. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken, azaz a jelenlegi átlagosan havi bruttó 2,2 millió forintról 1,3 millióra mérséklődik. Felülről nyitott költségvetést ígért a gyermekvédelem számára a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, hogy megerősítik a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokat, független szakmai kontrollt hoznak létre, és megszüntetik a gyermekvédelmi intézetek elzártságát a külvilágtól. A pedofil bűnügyek feltárására külön nyomozócsoport felállítását kezdeményezi a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt egyúttal sürgeti, hogy a gyermekek sérelmére különös kegyetlenséggel elkövetett bűncselekmények soha ne évüljenek el. Varjú László lett a Demokratikus Koalíció elnöke. Az online pártszavazás június 3-a és 7-e között zajlott. Az alelnököket és az elnökségi tagokat a DK szombati kongresszusa választja meg. Az áprilisi országgyűlési választás éjszakáján lemondott tisztjéről Dobrev Klára pártelnök és a DK teljes elnöksége. Átvilágítja a kormány a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, erősítette meg az agrárminiszter. Buna Szabolcs úgy fogalmazott, vizsgálják a szervezet esetleges átpolitizáltságát, valamint egyes belső döntéshozatali és gazdálkodási folyamatok átláthatóságát, szakmaiságát, illetve törvényességét. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén végzik a lárvák biológiai gyérítését. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Végül az időjárásról. Országszerte derült az ég, a viharsarokban előfordulhatnak helyenként futó záporok. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte sok napsütés valószínű, délután főként a Kisalföldön, valamint az északi középhegységben lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél, délután 29-34 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, pihentető éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti Önöket munkatársai nevében is. Katona Márta és Papp Sándor lesz ma is segítségemre abban, hogy megpróbáljuk szebbé tenni az éjszaka óráit a muzsika segítségével. Johann Friedrich Fass a barokk korszak egyik nagyon érdekes, mégis sokáig elfeledett német zeneszerzője volt. Kortársa Telemannnak és Bachnak, sőt, mindkettejükkel baráti és szakmai kapcsolatban állott. Sajnos neve alig szerepel a 20. századi koncertprogramokon. C-moll koncertóját hallgatjuk meg a Notturno elején.

Johann Friedrich Fass C-moll koncertóját hangszeres szólisták és a Kamerata Bern adta elő. Egy fennmaradt levelében Telemann dicsérően írt Fass partitúráiról. Olyan természetes bájjal és mértéktartó bölcsességgel ír, hogy zenéje mindenkora léleknek is muzsikál. Hugo Emil Alfvén zenéje következik.

Valma Rydström játszotta Hugo Emil Affén zongora darabját. Ez a svéd szerző hazáján kívül Franciaországban és Németországban tanult neves mestereknél 1960-ig élt. Most Heinrich Schütz két motettája szól a Notturnóban, a Dán Rádió énekarát Stefan Parkman vezényli.

Heinrich Schütz-két motettáját a Dán Rádió énekkora adta elő. Schumann a Genoveva operával nagyon sok időt töltött el, de nem lett híres a darab. G.B. Shaw jelen volt a Genoveva előadásán, és leírta, hogy sajnos Schumann zenedrámaírói tulajdonságában messze elmaradt Beethoventől, mint ahogy Beethoven elmarad Mozarttól.

Schumann Genoveva című operájának nyitányát játszotta a BBC Philharmonikus zenekara vezényelt John Storgards. Az opera írásakor egyébként Wagnerrel is kapcsolatban volt Schumann, bár nem sokat profitált. Ebből Wagner híresen érzéketlen volt, csak a saját véleményét szerette hallani. Frano Parács szkercója következik.

Franjo Parac szkercóját a zágrábi fúvós ötös játszotta. A horvát zene körülbelül a 11. századig vezethető vissza, bár az első igazán nagy nevű művész jóval később élt, ő volt Julias Kiavetics, Franjo Parac is horvát zeneművész. Ernest Bloch zeneműve következik a zsidó életből.

A zsidó életből. Ernest Bloch zeneművét Nicolas Alstedt és Alexander Longqvist adta elő. Beethoven C-moll szonátája a zenetörténet egyik legmegrázóbb alkotása, ez volt az utolsó zongora szonátája, szinte spirituális testamentum, drámai, sötét küzdelemből eljutunk a tiszta fénybe.

Beethoven opus 111-es szémol szonátáját Kotaro Fukuma játszotta. A második tétel harmadik variációjában megjelent egy ritmikai figura, amely sokak szerint a jazz előfutára. Glenn Gould azt mondta, hogy Beethoven itt 100 évvel megelőzte a ragtime-ot. Most Monteverdi muzsikája következik.

Claudio Monteverdi két madrigáját Gianluca Ferrarini és a Concerto Italiano szólaltatta meg. Monteverdi a mantovai hercegi udvarban szolgált, aztán a velencei Szent Márk székesegyház zene igazgatója lett. Most kamarazene szól, Brahmstól az Opus 114-es Ámol trió

Johannes Brahms ámolt trióját Hans Christian Brein, Ellen Margarete Fressieu és Howard Gimze játszotta. A komponista meghallgatta Richard Mühlfeldet, aki Schumann és Weber műveit játszotta, és elvarázsolódott. Azt mondta, hogy ez az ember úgy énekel a klarinéton, ahogy más a hangján sem tudna. Mühlfeld hatására elkezdett megint komponálni.

Két óra van, és most a szlovén rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét halljuk, amelyen Leo Kuokman vezényelt. Elsőként az 1960-ig élt Anton Lajovics Álmodozás című kompozíciója hangzott el. Lajovics nem tartozik a legismertebb zeneszerzők közé, de a szlovén zene egyik úttörő alakja volt, aki a 20. század elején hidat teremtett a romantika és az impresszionizmus között. Élete és személyisége tele van érdekes fordulatokkal, művész és emberi ellentmondásokkal. Fiatal korában jogot tanult, aztán a zeneszerzés lett igazi szenvedélye. Néha azt mondta, nappal paragrafusokat, éjjel partitúrákat írok.